6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, Styrodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Figyelem, fontos helyi információ. Ma 9 és 11 óra között szünetel az áramszolgáltatás Magyar-Kanizsán, a Szabadkai úton, az Ősz utcától a Gagarin utcáig, valamint a Halász, Téglagyár, Cserép és Gagarin utcában. 11 és 13 óra között pedig a Szent János utcát, valamint a Nyegos Püspök, Sumadia és Szutyeszka utcák egy részét érinti a kimaradás. Gabrityon, Szabadkán és Csantavéren szintén lesznek tervezett áramszünetek. Akiket érint, annak érdemes még reggel feltölteni a telefont és előre megterveznie az elektromos berendezések használatát.
1: 103.5
2: Feels good.
3: Makes me feel good.
2: It's my station.
4: On the radio.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
5: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
0: Az iskola kezdéshez közeledve egy praktikus változás történik Magyar-Kanizsán. A Knessa Oktatási és Művelődési Intézmény mögött 26 idéglenes parkolóhelyet alakítanak ki. Erre azért van szükség, mert a Gyöngyszemeink óvoda épületében zajló munkálatok miatt szeptemberben a gyermekek egy része a Knesszában és a regionális központban kezdi meg a foglalkozásokat. A mintegy 2 millió dináros beruházás célja, hogy a szülőknek ne a forgalmas főút mellett kelljen megállniuk, hanem biztonságosabban tudják ki- és beszállítani a gyerekeket. A munkálatok a tervek szerint még ezen a héten befejeződnek. Az Aszály a magyar-kanizsai község dohánytermelőit sem kímélte. Kispiac határában már javában folyik a betakarítás, a termelők szerint a kevés csapadék miatt. Az idei termés várhatóan 20-25%-kal lesz kisebb, mint egy kedvezőbb évben. A felvásárlási ár ugyanakkor nem csökkent, a tavalyihoz képest az első osztályú dohány kilogrammonkénti ára körülbelül 500 dinár. A betakarítás még napokig eltart, egy újabb példa arra, mennyire komoly nyomot hagyott az idei száraz nyár.

0: a vajdasági földeken. A tartományi kormány 50 ezer segélycsomagot biztosít a rászorulóknak Vajdaságban. Erről döntött. Az élelmiszer és higiéniai termékekből álló segélyt az árutartalékok igazgatóságán keresztül biztosítják a szociálisan veszélyeztetett lakosság számára Vajdaság 37 községében. A segélycsomagok összértéke 142 millió dinár. A támogatást a leginkább rászoruló polgárok kapják. A csomagok kiosztását a helyi önkormányzatokkal együttműködésben szervezik meg.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Csütörtök van, így lassan megindul a hétvégi utazási hullám. Augusztus utolsó hétvégéjén egyszerre lehetnek úton a nyaralásból hazatérők, a kirándulók és a rendezvényekre indulók. Szombaton ráadásul Kiskunhalas és Szabadka között kerékpáros túrát, vasárnap pedig szabadkai félmaratont rendeznek. Ezért a térségben hétvégén a kerékpárosokra és futókra is fokozottan figyeljünk. Ne csak azt nézzük, szabad-e az út, azt is, ki lehet mellettünk, akit nehezebb észrevenni.
2: Időjárás.
0: A mai napon napos és nagyon meleg idő várható, gyenge, változó irányú szél fúj. A reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 34 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 131, Zentánál 206 cm magas. Nem érkezik front, de a magasban zajló erős melegedés hatására melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek a mai napon. Az arra érzékenyek fejfájást, szédülést, migrén tapasztalhatnak, emellett fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak lehetnek. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ami elsősorban a kisgyermekeket és az időseket terheli meg. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon. Könnyen napszúrást kaphatunk, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Podcast. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.
1: Figyelem, fontos helyi információ. Ma 9 és 11 óra között szünetel az áramszolgáltatás Magyar-Kanizsán, a Szabadkai úton az Ősz utcától a Gagarin utcáig, valamint a Halász, Téglagyár, Cserép és Gagarin utcában. 11 és 13 óra között pedig a Szent János utcát, valamint a Nyegos Püspök, Sumadia és Szutyeszka utcák egy részét érinti a kimaradás. Gabrityon, Szabadkán és Csantavéren szintén lesznek tervezett áramszünetek. Akiket érint, annak érdemes még reggel feltölteni a telefont és előre megterveznie az elektromos berendezések használatát.

0: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
0: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
2: A Ludasi Gulyástárda minden nap 11-től 20 óráig várja vendégeit, házias ízek, vadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyástárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kis állatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyástárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
3: Ez volt a reklám.
4: Here we go!
5: A térség legjobb zenéi.
6: Okay, get it? No.
7: This is the station.
8: I am Charlie XCX.
9: Hi, I'm Sam Smith.
5: Fanda Rádió.
0: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
2: Szép jó reggelt kívánunk, augusztus 27-e csütörtök van, ébredezik a csütörtökét Tisza hangja. Jó reggelt,
10: és... Jó reggelt mindenkinek, Andrea, és ma már hoztam magammal egy életvezetési szabályt.
2: Reggel 7-kor, na halljuk, Zenóbia.
10: Ami 5 perc alatt nem oldható meg, azt előbb megiszom kávé mellett.
2: És utána?
10: Utána már 10 perc alatt sem oldható meg, de legalább kávéztam.
2: Nem egészen erre gondoltam, de tulajdonképpen már meg is érkeztünk a mai témánkhoz. A mai gondolatunk így szól, nem kell egyszerre rendbe tenni az egész életünket, néha egyetlen jó szokás is elég ahhoz, hogy könnyebb legyen a napunk.
10: Ezt szeretem, mert amikor azt halljuk, hogy változtass az életeden, rögtön valami hatalmas dologra gondolunk.
2: Holnaptól sportolok, egészségesen eszem, korán fekszem, mindent időben megcsinálok.
10: És harmadnap este 10:30-kor pizzát eszünk a kanapén, miközben azt mondjuk, hétfőtől új élet.
2: Pedig lehet sokkal kisebb, és például reggel az első 10 percben nem nyúlok a telefonomhoz.
10: Vagy este nem viszem magammal az ágyba a napi problémákat.
6: az már haladó szint.
10: Mondtam én, hogy szabály. Azt nem mondtam, hogy mindig sikerül betartani.
6: Szerintem szinte mindenkinek vannak ilyen saját szabályai. Nem olvastunk könyvet, nem mondta meg senki. Egyszerűen rájöttünk, hogy nekünk így jobb.
10: Én ismerek olyat, aki azt mondja, haragosan soha nem küldök el üzenetet. Megírom, várok 10 percet, aztán újra elolvasom.
6: Na ez sok telefonnak gyárilag tudnia kellene. Biztosan elküldi? Ön jelenleg ideges?
10: És lenne még egy gomb, hogy aludj rá egyet.
6: Meg egy harmadik. Ezt inkább töröljük. Lehet az is a saját szabályunk, hogy vasárnap nem dolgozunk, hogy minden nap sétálunk 20 percet, hogy fizetéskor először félreteszünk valamennyit.
10: Hogy nem fekszünk le úgy, hogy haragban vagyunk valakivel.
6: Vagy hogyha valaki eszünkbe jut, felhívjuk, nem csak gondolunk rá.
10: Ez jó, mert hányszor van olyan, tegnap eszembe jutottál?
6: És közben ott volt a telefon a kezünkben.
10: Pontosan.
6: Kíváncsi vagyok, hány különböző választ kapunk ma erre, mi az az egy saját szabály, amit kialakított az életében, és amitől tényleg könnyebbnek vagy jobbnak lettek a mindennapjai.
10: Na erre jöhet most minden, munka után nem nézem az e-mailjeimet, mindig van otthon csoki.
6: Az életvezetési tanács.
10: Az én életemet jobbá teszi, a kérdés ezt kérdezte.
6: Jogos lehet komoly vagy vicces pénzzel kapcsolatos családi, munkahelyi, kapcsolati.
10: Vagy egészen apró, este mindig előkészítem, mit veszek fel reggel.
6: A mi másnap megmentheti 10 perc idegeskedéstől is. És ma különösen kíváncsiak vagyunk a hallgatóink saját kis életbölcsességeire, írják meg nekünk SMS-ben. Mi az az egy szabály, amit önöknél bevált SMS számunk?
10: 0631-670-550. És nem kell hosszú történet, akár egyetlen mondat is elég.
6: A legérdekesebb válaszokból pedig természetesen olvasunk is a műsorban.
10: És szerintem ma még tanulhatunk is egymástól, lehet, hogy valaki beküld egy olyan egyszerű ötletet, amire egy másik hallgató azt mondja, na ezt holnaptól én is bevezetem.
6: Pontosan ezért szeretem a nap kérdését, nem csak mi beszélgetünk róla, hanem egy kicsit együtt gondolkodik az egész Panda Rádió. Tehát még egyszer a mai kérdés, mi az az egy szabály, amit kialakított az életében, és amitől tényleg könnyebbek vagy jobbak lettek a mindennapjai.
10: Én már mondtam, kávé előtt nem oldunk meg világ problémát.
6: Én pedig hozzáteszem Zenóbiával, kávé előtt nem is vitatkozunk.
10: Látod, már is tanultál valamit.
6: Várjuk az SMS-eket, és hamarosan hozzuk a hallgatói válaszokat, és addig pedig induljon tovább az augusztus 27-i csütörtöki Tisza hangja.
10: Jó zenével, új történetekkel, és természetesen egy kis pandás jókedvel.
6: Itt a Panda Rádió hullámhosszán.
9: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja névnap köszöntő rovatának támogatója az EVB Lifestyle, édesen, cukormentesen. Kézműves sütemények szeretettel készítve, hogy az ünnepizéből senkinek se kelljen kimaradni. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon.
3: És most jön a reggel azon része, amikor hivatalosan is engedélyt adunk valakinek arra, hogy ma egy kicsit körülöttük forogjon a világ.
4: Kávé az ágyba. Sütemény, virág.
3: Akár mindhárom, augusztus 27-én ugyanis szeretettel köszöntjük a gáspárokat.
4: Boldog névnapot minden gáspárnak, és ez azért olyan név, amelyet lehetetlen úgy kimondani, hogy ne jusson eszünkbe valami nagyon régi.
3: Pontosan, mert Gáspár nevét legtöbben már gyermekkorukban hallottuk, Gáspár, Menyhért és Boldizsár, a napkeleti bölcsek hagyományos nevei.
4: És szerintem gyerekként mindenki megpróbált egyszer gyorsan kimondani mindhármat.
3: Gáspár, Menyhért, Boldizsár.
4: Na, neked sikerült?
3: Rádióban dolgozom, valamire csak jó legyen már. A Gáspár ősi eredetű férfi név, a név eredetét általában perzsa gyökerekhez kötik, jelentéséként pedig gyakran a kincset őrző kincstárnok értelmezéssel találkozhatunk.
4: Na, ez már tetszik, tehát ha ma találkozunk egy Gáspárral...
3: Ne kérdezzük meg rögtön, hol a kincs.
4: Pedig pont ezt akartam.
3: De van ebben valami szép is, mert a kincs nem feltétlenül arany, lehet egy család, egy barátság, egy otthon, valami, amit az ember igazán fontosnak tart.
4: Akkor tulajdonképpen mindenkinek kellene valamit Gáspár módra őriznie.
3: Pontosan.
4: Nekem a Gáspár olyan név, amely egyszerre régies, és mégsem furcsa ma sem.
3: Pontosan, nem tartozik azok közé a nevek közé, amelyek tegnap születtek, de közben ma is teljesen természetesen hangzik, és becézni is lehet. Gazsi, Gazsika!
4: A Gazsi már egészen más hangulat, Gáspár úr komolyan belép az ajtón, Gazsi pedig már hozza a pálinkát.
3: Zenóbia, reggel van.
4: Akkor kávét hoz.
3: Igen. És természetesen híres viselői is akadnak a névnek, ott van például Károli Gáspár, akinek nevéhez az első teljes nyomtatott magyar biblia fordítás és a vizsai biblia kapcsolódik.
4: Na, ez már komoly magyar kultúrtörténet.
3: De a művészet világából is találunk Gáspár, például Gáspár Sándor színművész, vagyis ez a név szépen végigutazott évszázadokon.
4: És mit kapjon ma egy Gáspár? Na, most jön a lényeg. Ha a név jelentése kincset őrző, akkor névnapra kincset kell adni?
3: Szerintem egy kedves telefonhívással olcsóbban meghúzzuk.
4: Sütemény?
3: Jó.
4: Egy közös ebéd?
3: Még jobb.
4: Boríték?
3: Te nagyon komolyan veszed ezt a kincstárnok dolgot. Pedig névnapkor sokszor tényleg nem az ajándék számít, hanem az a néhány másodperc, amikor valaki azt érzi, eszébe jutottam.
4: Igen, egy telefon, egy SMS, egy személyes kimondott boldog névnapot.
3: És ha van magáspár a családban, a munkahelyen vagy a baráti körben, ne csak gondoljunk rá.
4: Írjunk neki.
3: Vagy még jobb, hívjuk fel. Kedves Gáspárok, kívánunk Önöknek ezen a csütörtökön jó kedvet, egészséget, szeretetet.
4: Egy finom kávét.
3: Legalább egy meglepetést.
4: És ha már kincset őrzők, akkor sok olyan embert maguk körül, akit valóban érdemes kincsként őrizni.
3: Ez nagyon szép lett, Zenóbia.
4: Néha tudok én is ilyet.
3: Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Gáspárnak, és szeretettel köszöntjük természetesen mindazokat is, akik más névnaptár szerint ma ünnepelnek. Ez volt a névnap köszöntő, és hamarosan folytatjuk augusztus 27-ei csütörtöki Tisza hangja műsorunkat. Itt a Panda Rádió hullámhosszán zenetörténeti morzsákkal majd.
2: A névnap köszöntő rovat támogatója az EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Keressék Szabadkán, a Tejpiacon szombaton 7 és 13 óra, vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle, ahol minden ünnep egy kicsit édesebb. Rendelését leadhatja a 064 43 16 159-es telefonszámon.

0: music sauce. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
2: Zenobia, igaz, hogy én már az előbben jelentettem a zenetörténeti morzsákat, de úgy eszembe jutott, hogy enni is kellene azért előttem valamit, és hoztam most egy kis őszi barackot.
3: Végre desszert!
2: Nem.
3: Turmix?
2: Nem.
3: Akkor mit akarsz csinálni a szerencsétlen barackkal?
2: Kapaszkodj, meleg szendvicset!
3: Jó, én kiszállok!
2: Várd ki a végét, barack, mozzarella, bazsalikon, pici méz, ropogós kenyér.
3: Visszaszálltam.
2: Két személyre előkészítünk 4 szelet kenyeret vagy toast kenyeret, 2 őszi barackot, 1 mozzarellát, néhány levél friss bazsalikomot, kevés vajat, mézet és 1 csipet borsot.
3: Só?
2: Pici mehet rá, de csak óvatosan. A barackot vékony gerezdekre vágjuk, és egy forró serpenyőben oldalanként röviden megpirítjuk.
3: Miért sütjük meg?
2: Mert picit karamellizálódik, intenzívebb lesz az íze, és ettől válik igazán különlegessé. Utána jöhet az összeállítás. Kenyér, mozzarella, meleg barack, bazsalikom és egy nagyon vékony csorgatás méz.
3: Ez már kezd veszélyesen jól hangzani.
2: Rátesszük a másik szelet kenyeret, kívül vékonyan megvajazzuk, és serpenyőben lassan megsütjük mindkét oldalát. A kenyér legyen aranybarna és ropogós, belül pedig olvadjon meg a mozzarella.
3: És amikor ketté vágjuk,
2: nyúlik a sajt.
3: Na, innentől hivatalosan támogatom a projektet.
2: És most jön az a pici dolog, amitől egészen más lesz. Néhány szem durvára tör diószorjunk, egy keveset a barack és a mozzarella közé.
3: Édes, sós, krémes, ropogós.
2: Pontosan, aki pedig szereti az izgalmas ízeket, a végén tehet rá egy egészen pici, frissen ürölt fekete borsot is.
3: Na jó, ezt otthon kipróbálom.
2: És éppen ezt szeretem benne, hogy 15 perc alatt készen van, nem kell órákig főzni, nem kell hozzá 20 hozzávaló. Mégis olyan vacsora lehet belőle, amire nem azt mondjuk, összedobtam valamit, hanem kóstold meg, mit találtam ki.
3: És ha valaki nem szereti a bazsalikomot?
2: Nyugodtan elhagyhatja.
3: Ha a diót.
2: Azt is.
3: Ha a barackot.
2: Zenobia, akkor készítsen sajtos meleg szendvicset. Ez volt a mai Konyhai Kalandunk Panda Csavarral, tehát serpenyős barackos mozzarellás meleg szendvics bazsalikommal, mézzel és ropogós dióval. Nyár végig gyors, kicsit szokatlan.
3: És végre tényleg valami más.
2: Pontosan, jó étvágyat kívánunk hozzá, folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán.
1: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Manna Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
2: Zenobia, ma van egy apró probléma a zenetörténeti morzsákkal.
3: Micsoda?
2: Ezt a rovatot nehéz lesz ülve végigcsinálni.
3: Miért?
2: Mert ma jön a rock and roll, a pöttyös szoknyák és a tupírozott haj, valamint a Hungária.
3: Na jó, akkor toljuk félre a székeket.
2: És rögtön egy érdekesség, ha ma azt mondjuk Hungária, sokan automatikusan az 50-es évek amerikai rock'n'roll világára gondolnak, pedig a történet korábban kezdődött, a zenekar 1967-ben alakult, meghatározó alakja pedig már akkor Fenyő Miklós volt.
3: De az akkori Hungária még nem ugyanúgy nézett ki és szólt, mint amilyenekre a legtöbben emlékeznek.
2: Pontosan a korai korszakban beat és rockzenei hatásokkal találkoztunk, és csak később érkezett. Az a nagy stílusváltás, amelyből megszületett az ikonikus Jampi Hungária.
3: Na ezt viszont meséljük el, mert szerintem ettől válik érthetővé az egész.
2: Fenyő Miklós gyerekkorának egy részét az Egyesült Államokban töltötte. Ott közvetlenül találkozott az amerikai rock'n'roll kultúrával, Elvis Presley, Little Richard, és még sorolhatnánk.
3: Aztán hazajött Magyarországra ezzel az egész világgal a fejében.
2: És évekkel később ebből valami egészen sajátos született, nem egyszerű amerikai másolat, hanem egy magyar Jampi univerzum. Az igazi nagy áttörés 1980-ban jött a Rock and Roll Party című albummal, és ekkor már ott találjuk azt a Hungáriát, amelynek klasszikus felállásához többek között Fenyő Miklós, Dolly, Szikora Róbert és Novai Gábor is tartozott.
3: És nem csak a zene volt feltűnő, hanem ahogy kinéztek.
2: Ez nagyon fontos. Színes zakók, csőnadrágok, pöttyös ruhák, nyakkendők, belőtt frizurák.
3: Ha ők besétáltak valahová, nem kellett megkérdezni, hogy elnézést, önök a zenekar?
2: Valószínűleg nem.
3: És beszéljünk Dollyról is.
2: Természetesen Dolly női hangja és karaktere nagyon fontos része lett ennek a korszaknak. A Hungária színpadán nem egyszerűen zenészek álltak, egy egész látványvilág született.
3: Tulajdonképpen már akkor tudták, amit ma minden popstár tud, nem csak hallani kell a zenét,
2: hanem látni is. És most próbáljuk meg úgy felsorolni a címeket, hogy a hallgatóink fejében ne induljon el rögtön valamelyik Csókkirály.
3: Már elindult.
2: Hotel Mentor.
3: Még rosszabb.
2: Multimilliomos jazzdobos.
3: Na jó, ennek vége. Én már énekelek.
2: És ott van a Micsoda Buli, és ezek a dalok azért érdekesek, mert évtizedekkel később is működnek. Elindul a ritmus, és egy esküvőn vagy bulin hirtelen több generáció kerül ugyanarra a táncparketre.
3: És van itt még egy név, akinek később saját nagy története lett.
2: Szikora Róbert a Hungária dobosa volt, majd a zenekarból való távozása után megalapította az Ergót.
3: Vagyis egyetlen zenekar történetéből több későbbi magyar pop-történeti fejezet is kinő.
2: Pontosan a Hungária felbomlását követően Dolly és Novai Gábor nevével pedig megszületett a Dollyról is.
3: Ez már lassan zenei családfa.
2: És milyen családfa?
3: Andrea, egy fiatalabb hallgatónk lehet, hogy most azt kérdezi, mi az, hogy Jampi?
2: Nagyon leegyszerűsítve, a rock'n'rollhoz kötődő fiatalos életérzés, vagány megjelenés és stílus magyar elnevezése lett, de a Hungáriánál már szinte a saját karaktere.
3: Fésű, előhaj, hátra, napszemüveg.
2: És az a bizonyos, ide nekem a világot érzés. Talán azért, mert ezekben a dalokban van valami, amit nem kell túl magyarázni, és ez nem más, mint a jókedv.
3: A tánc.
2: Szerelem.
3: A flört.
2: Nyár.
3: És egy kis vagányság.
2: Pontosan a Hungária nem azt kérdezi, van-e kedve táncolni, hanem elindítja a zenét, és majd eldönti helyetted a lábad.
3: Na, akkor ma mit hallgatunk?
2: Én a mai napon a Limbo Hintót választanám.
3: Én pedig a Hotel Mentolt.
2: Tudod mit? Legyen mindkettő, és a Csókkirály is. Ez az első...
3: Ez az első bölcs döntésed ma reggel, Andrea?
2: Hát szerintem, és ezt szerettem volna mondani, hogy próbálok, hogy ez az első bölcs döntésem. De hát ez volt a mai zenetörténeti morzsák főszereplője, tehát a Hungária volt, egy zenekar, amely nem egyszerűen visszahozta a rock'n'rollt, hanem magyarul színesen és hamisítatlan módra új világot épített köré. Ez volt a zenetörténeti morzsák.
1: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 0652122955. Adankó.com.
0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol, belső falfesték 15 liter, 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os, 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogrammja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

0: 3-2-1.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piactér 16. Telefon 062-50-5147.
4: Zenobia, ma milyen messzire menjünk vissza az időben?
5: Attól függ, hogy van visszaút.
4: Remélhetőleg ma több mint 140 évet utazunk, aztán megállunk Hollywoodban, és még a Beatles történetébe is bele fogunk lapozni.
5: Na jó, biztonsági öv.
4: Bekapcsolva. Indul az augusztus 27-i időgépünk. Első állomásunk 1883. augusztus 27-e Indonézia térsége. A Krakatau, vagyis ismertebb nevén Krakatoa vulkán kitörés sorozata ezen a napon érte el katasztrofális tetőpontját.
5: Mennyire nagy robbanásról beszélünk?
4: Olyanról, amelynek hangját a beszámolók szerint több ezer kilométerre is hallották, a hamu óriási magasságba jutott, a kitöréshez kapcsolódó szökőárak pedig partmenti településeket pusztítottak el, több mint 36 ezer ember vesztette életét.
5: Ez már önmagában felfoghatatlan.
4: És még a világ más részein észrevették a következményeit, a légkörbe jutott por és hamu különösen látványos naplementéket okozott, és a globális hőmérsékletre is hatással volt.
5: Vagyis egy apró indonéziai sziget eseményeit a világ másik oldalán is érzékelhették?
4: Pontosan, és ez volt az egyik első olyan nagy természeti katasztrófa, amelynek híre az akkori távíró hálózatnak köszönhetően gyorsan bejárta a világot. Most pedig akkor ugorjunk 1908-ba, augusztus 27-én Texasban megszületett Lyndon B. Johnson.
5: Aki később az Egyesült Államok elnöke lett, igen, John Fitzgerald Kennedy meggyilkolása után 1963-ban került az elnöki székbe. Érdekes, hogy Johnson nem valamiféle fényűző nagyvárosi környezetből indult, vidéki Texasban nőtt fel, és tanárként is dolgozott, mielőtt politikai pályára lépett. Azért szeretem ezeket az évfordulókat, amikor megszületik egy gyerek, természetesen senki nem tudja, ő egyszer még történelmet ír.
4: Pontosan, aznap egyszerűen csak megszületett egy kisfiú Texasban.
5: Na most valami vidámabbat.
4: Parancsolj, 1964. augusztus 27-én az Egyesült Államokban bemutatták a Disney Mary Poppins című filmjét.
5: Julie Andrews?
4: Bizony, a varázslatos, dadós repülő esernyő, rajzfilm és élő szereplők együtt, és persze a dalok.
5: És az a szó, amit gyerekként mindenki megpróbált kimondani.
4: Supercalibrix et pelicocus.
5: Jó, te nyertél.
4: A film óriási siker lett, és Mary Poppins szerepéért Oscar-díjat is kapott.
5: És több mint 60 év elteltével még mindig tudjuk, hogy ki volt Mary Poppins.
4: Na, ez az igazi filmes időtállóság. 3 évvel később viszont augusztus 27-e szomorú dátummá vált a pop történetben. 1967-ben ezen a napon hunyt el Brian Epstein, a Beatles menedzsere, mindössze 32 éves volt.
5: Ő volt az az ember, aki nagyon korán meglátta bennük azt, amivé később váltak.
4: És óriási szerepe volt abban, hogy a Liverpooli zenekarból világsztár lett. A Beatles ekkor már elképesztően sikeres volt, és elvesztése mégis komoly törést jelentett a zenekar életében.
5: A színpadon általában az előadókat látjuk,
4: pedig néha a háttérben dolgozó ember is alapvetően alakítja a történetet. És egy születésnap a végére, 1961. augusztus 27-én született Tom Ford, aki később a divatvilág egyik legismertebb tervezője és filmrendező lett.
5: Na látod, történelem, vulkán, film, Beatles, és még a divatperceket is belecsempészted.
4: Mindent egy helyen szolgáltatunk. Ma 1883-ban a Krakatoa kitörése megrázta a világot. 1908-ban megszületett egy későbbi amerikai elnök. 1964-ben Mary Poppins berepült a mozikba, 1967-ben pedig a Beatles elveszítette azt az embert, aki meghatározó szerepet játszott a felemelkedésükben.
5: És mindez ugyanazon a naptári napon, csak más-más évben.
4: Talán ezért szeretem ezt a rovatot, mert egy dátum önmagában csak két szám, augusztus 27, de ha elkezdjük kinyitni mögötte az ajtókat, emberek, filmek, zenék, találmányok és egész történetek jelennek meg.
5: Az időgépet akkor mára leállítjuk?
4: Igen.
5: Mary Poppins esernyőjét azért megtarthatom?
4: Csak a stúdióban ne próbálj vele felszállni. Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt ezen a napon, és hamarosan folytatódik a Tisza hangja.
3: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Here we go!
0: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fanda Rádió.
6: Nyílik a Panda Kuckó, amelynek mai ajtaját és a Profivet állatorvosi ambulancia támogatásával tárjuk szélesre, mert ahhoz, hogy egy kutya örömet, biztonságot vagy akár terápiás segítséget adhasson másoknak, az ő testi-lelki jólétéről is gondoskodni kell.
7: Tegnap mentő kutyákról beszélgettünk, ma pedig olyan kutyák jönnek, akik egészen másképp segítenek az embernek.
6: Nincs romkutatás, nincs eltűnt személy keresése, néha csak belép egy szobába, oda mész valakihez, és kezdődik valami, ma a terápiás kutyákról beszélünk.
7: Na, ezt tisztázzuk, Andrea, mert nem arról van szó, hogy a kutyus felvesz egy fehér köppenyt,
6: felteszi a szemüvegét,
7: és azt mondja, hogy mesélj a problémáiról, meséljen.
6: Nem egészen, a terápiás kutyák szakember és képzett felvezető bevonásával célzott foglalkozások részeként alkalmazzák. Találkozhatunk velük például oktatási, fejlesztési, rehabilitációs vagy bizonyos egészségügyi és szociális környezetekben.
7: Vagyis a kutya nem maga végzi a terápiát.
6: Pontosan, egy szakmailag vezetett folyamat része lehet. Képzelj el például egy gyereket, aki nehezen

0: érkezésen beszélgetést indíthat el, emlékezeteket hozhat elő, motiválhat mozgásra vagy kapcsolatteremtésre.
1: Valaki ránéz és egyszer csak eszébe jut, nekem is volt gyerekkoromban egy kutyám.
0: És már mesél is, néha éppen egy állat teremti meg azt a kapcsolatot, amelyhez előtte nehéz volt megtalálni az utat. Most pedig egy fontos különbség, nem ugyanaz, mint a segítő kutya, a terápiás kutya és a segítő kutya nem ugyanaz.
1: Például a vakvezető kutya segítő kutya?
0: Így van, a segítő kutya egy meghatározott személy mindennapi önállóságát segíti speciális feladatokkal, a terápiás kutya ezzel szemben felvezetőjével együtt különböző emberekkel vehet részt szervezett foglalkozásokon.
1: Tehát más a feladatuk.
0: Más a munkájuk célja és a helyzet is, amelyben dolgoznak.
1: Az enyém imádja az embereket, akkor holnap mehet dolgozni?
0: Hát nem ilyen egyszerű, nem elezelhetőnek, kiegyensúlyozottnak és megfelelően szocializáltnak kell lennie. El kell viselnie szokatlan helyzeteket, hangokat, mozdulatokat és különböző emberek jelenlétét.
1: És gondolom vizsgálják is, hogy alkalmas-e erre.
0: Természetesen a pontos követelmények országonként és programonként eltérhetnek, de a megfelelő képzés és alkalmasság alapvető. És van valami, amit néha elfelejtünk, a terápiás kutya nem eszköz.
1: Ő is elfárad?
0: Pontosan, figyelni kell a stresszjeleire, megfelelő pihenést kell kapnia, és nem szabad, hogy olyan helyzetbe kényszerüljön, amely számára kellemetlen. Egy jó állat a szociál programban, az ember mellett a kutya, jó léte is elsődleges.
1: Ez nekem nagyon fontos, mert attól, hogy ő segít nekünk, nekünk ugyanúgy vigyáznunk kell rá. Andrea, szerinted miért működik ennyire különlegesen az ember és a kutya kapcsolata?
0: Talán azért is, mert a kutya nem kérdezi. Hány éves vagy? Mit rontottál el? Milyen jegyet kaptál? Miért vagy szomorú?
1: Csak oda megy.
0: És jelen van. Persze, ettől még a kutya nem helyettesít orvost, pszichológust, gyógypedagógust vagy más szakembert, de megfelelő szakmai keretek között nagyon különleges társa lehet a munkájának. Ma tehát egy olyan négylábú segítőkkel találkoztunk, akiknek nincs szükségük köppenyre vagy stetoszkópra. Van helyette két figyelőszemük és négy mancsuk és egy farok, amely néha pontosan a megfelelő pillanatban kezd el csóválni.
1: És talán néha az első lépéshez éppen ennyi kell.
0: A mai Panda Kuckó támogatója a Profivet állatorvosi ambulancia volt, mert azoknak a kutyáknak is jár a gondoskodás, akik nap mint nap olyan sokat adnak nekünk. A rendszeres állatorvosi ellenőrzés, a megfelelő táplálás, mozgás, pihenés és odafigyelés minden kutya jólétének fontos része.
1: Legyen családi kedvenc.
0: Vagy különleges feladatra képzett négylábú társ. Ez volt a Panda Kuckó, folytatjuk. Hamarosan Tisza hangja műsorunkat itt a Panda Rádió hullámhoztán.

0: Figyelem, fontos helyi információ. Ma 9 és 11 óra között szünetel az áramszolgáltatás Magyar-Kanizsán, a Szabadkai úton, az Ősz utcától a Gagarin utcáig, valamint a Halász, Téglagyár, Cserép és Gagarin utcában. 11 és 13 óra között pedig a Szent János utcát, valamint a Nyegos Püspök, Sumadia és Szutyeszka utcák egy részét érinti a kimaradás. Gabrityon, Szabadkán és Csantavéren szintén lesznek tervezett áramszünetek.
1: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Panda Rádió.
1: Ez a Panda Rádió.
3: A Tiszahangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
0: Jöjjenek a szépség és egészség percek. Zenóbia, ma hoztam neked egy üveg almaecetát.
4: Salátát készítünk?
0: Nem, állítólag most megfiatalodunk, lefagyunk, tökéletes lesz az emésztésünk, és rendbe jön a vércukrunk.
4: Várj, ablakot is pucol?
0: Még a végén kiderül, hogy az internet szerint azt is. Ma ugyanis azt vizsgáljuk, tényleg az élet elixírje-e az almaecet. Az almaecet erjesztéssel készül, és egyik legfontosabb összetevője az ecetsav. És valóban vannak kutatások bizonyos lehetséges egészségügyi hatásairól.
4: Tehát azért nem teljesen légből kapott minden, amit hallunk róla?
0: Nem, a probléma akkor kezdődik, amikor néhány kisebb vagy korlátozott eredményből azt csináljuk, hogy ezt írd, és minden problémád megoldódik. Na, erre nincs bizonyíték.
4: Ezt nagyon sokszor hallani, igaz?
0: Van benne valamennyi igazság, egyes vizsgálatok szerint az ecet fogyasztása bizonyos körülmények között mérsékelheti az étkezés utáni vércukorszint emelkedést, illetve javíthatja egyes anyagcsere mutatókon, de...
4: Éreztem, hogy jön egy de...
0: Ez nem azt jelenti, hogy az almaecet kezeli a cukorbetegséget, és főleg nem azt, hogy gyógyszer helyett lehet inni.
4: Tehát az orvos által előírt kezelés marad?
0: Természetesen.
4: Na most figyel mindenki, almaecet plusz kanapé, mínusz 10 kiló.
0: Sajnálom, Zenóbia. Néhány kutatásban találtak szerény testsúlyváltoztatásos almaecetes fogyasztóknál, de az eredmények korlátozottak, és ebből nem következik, hogy az almaecet önmagában hatékony fogyókúrás módszer.
4: Magyarul a hűtő ajtajára nem kell ráírni, hogy nyugodtan egyél, ott az ecet.
0: Pontosan. A testsúly szempontjából továbbra is az egészséges étrend, a mozgás, az alvás és az életmód számít igazán.
4: És akkor jön a klasszikus internetes recept, hogy langyos víz, alma ecet, éj gyomorra.
0: Nincs olyan általános egészségügyi szabály, hogy mindenkinek reggel éj gyomorra alma ecetet kell innia. Sőt, egyeseknél kellemetlenséget, hányingert vagy gyomorpanaszokat okozhat, és reflux esetén ronthatja a tüneteket.
4: Tehát, ha valakinek ég tőle gyomra, nem azt mondjuk, hogy ez azt jelenti, hogy hat?
0: Pontosan, ha valami fájdalmat vagy rosszul létet okoz, az nem méregtelenítési bizonyíték. És az almaecet savas, ezért rendszeresen, főleg hígítatlanul fogyasztva, károsíthatja a fogzománcot, irritálhatja a szájat és a nyelőcsövet.
4: Tehát pohárba öntöm, és lehúzom, mint egy feles.
0: Ne! Ha valaki fogyasztja, hígítsa megfelelően, és ne kortyolgassa hosszasan.
4: Salátára?
0: Na, ott már sokkal inkább otthon vagyunk.
4: De hát természetes.
0: És ez az egyik legnagyobb tévedés, természetes, tehát nem árthat az almaecet, nagyobb mennyiségben vagy rendszeresen fogyasztva bizonyos gyógyszerek mellett problémát okozhat, illetve befolyásolhatja például a kálium szintet. Különösen rendszeres gyógyszerszedés vagy krónikus betegség mellett érdemes az orvossal vagy gyógyszerésszel egyeztetni.
4: És akkor kenjük az arcunkra? Várj, mert szépségrovat is vagyunk, az internet szerint pattanásra is jó.
0: Na, itt legyünk különösen óvatosak, a tömény almaecet irritálhatja, sőt, akár kémiailag meg is marhatja a bőrt, tehát ne kezdjük otthoni kísérletezésbe csak azért, mert egy videóban valaki azt mondta neki, bevált.
4: A salátánál maradunk.
0: egyre jobban tetszik ez a terv. Jöjjön a panda villámkör, almaecet, egyenlő életelixír?
4: Nem.
0: Lehet bizonyos kedvező élettani hatása?
4: Igen, vannak erre utaló kutatások.
0: Kiválthatja az egészséges étkezést?
4: Nem.
0: Kiválthatja az orvosságot?
4: Határozottan nem.
0: Finom egy jó saláta öntetben?
4: Na, ebben végre teljes az egyetértés.
0: A mai szépség és egészség percek tanulsága tehát az almaecet érdekes élelmiszer és néhány lehetséges egészségügyi hatását valóban vizsgálják, de nem életelixír, nem zsírégető varázsital és nem gyógyszer.
4: Vagyis nem kell kidobni.
0: Csak a csodatevő koronát vegyük le a fejéről.
4: És akkor most mi legyen vele?
0: Hozd a salátát!
4: Na, végre egy orvosi tanács, amit azonnal végre tudok hajtani.
0: Ez volt a szépség és egészség percek, hamarosan folytatjuk Tisza hangját.
3: A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik. Tű!

0: Radio. Panda Rádió.
1: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
2: Zenóbia, ma nem egyszerű horoszkópot hoztam.
3: Már félek.
2: Feladatot kapsz?
3: Na, ezt nem szeretem. Horoszkópot ígértél, nem házi feladatot.
2: Nyugalom, minden csillagjegy kap egy apró panda küldetést, amit még ma teljesíthet.
3: Rendben, de ha a bikának süteményt kell ennie, csillagjegyet váltok, és én fogom elkapni azt a süteményt.
2: Lássuk, mit intézett az univerzum. Kos, ma jöhet egy vita, amelyben pontosan tudod, mit szeretnél még hozzátenni.
3: És hozzá is fogja.
2: Na, ma pont ez a küldetés. Egyszer hagyd ott az utolsó mondatot, lehet, hogy fontosabb lesz a béke, mint hogy neked legyen igazad.
3: Kosok, kitartás, ez kemény nap lesz. Bika, te szereted azt, ami bevált, ugyanaz a kávé, ugyanaz a hely.
2: Ma változtass meg egy apróságot, új étel, más útvonal, más zene.
3: De a kedvenc kávéját azért ne vegyük el tőle, Andrea.
2: Nem akarunk lázadást. És ikrek, ma rengeteg mondani valód lesz.
3: Ez meglepő.
2: A küldetésed viszont az, hogy egy beszélgetésben ne azon gondolkodj, mit válaszolsz, csak hallgass végig a másikat. Lehet, hogy olyat mond, amit eddig nem hallottál meg.
3: Rák, ma valaki többször eszedbe juthat.
2: Ne várd, hogy ő jelentkezzen, egy egyszerű hogy vagy bőven elég.
3: És utána ne nézd 3 percenként, hogy elolvasta-e.
2: Ez a bónusz feladat. Oroszlán, ma add át egy pillanatra a reflektorfényt.
3: Ez veszélyesnek hangzik.
2: Mondj valakinek egy őszinte dicséretet, ne általánosat mondd el, mit szeretsz benne, vagy mit csinált jól. Meglepően sokat jelenthet neki.
3: Szűz, figyelj! Ma este maradjon valami a listádon.
2: Nem kell mindent kipipálni.
3: Andrea, szerintem most több szűz kikapcsolta a rádiót.
2: Pedig a világ holnap reggelig valószínűleg kibírja. Mérleg, ma egy kisebb döntésnél kapsz 5 percet.
3: És nem lehet 3 embert felhívni előtte?
2: Nem. Mit egyél, mit vegyél fel, hová menj, válasz.
3: Ha sikerül, holnap oklevelet kap?
2: Igen.
3: Skorpió, azt a mondatot, amit valaki 3 hete mondott,
2: és amit fejben már 27-szer újra játszottál, ma próbáld elengedni, nem azért, mert a másiknak igaza volt, hanem mert neked nincs rá tovább szükséged. Nyilas, ez neked könnyű lesz, menj valahova terv nélkül, munka után ne egyenesen haza.
3: Egy séta, egy fagyi, egy kávé.
2: Vagy fordulj be egy utcába, amerre rég nem jártál, a mai küldetés egy kis spontaneitás.
3: Bak mai listája. Ezt muszáj, azt muszáj, amazt is muszáj.
2: Válasz ki közülük egyet, amely valójában nem muszáj ma, és húzd ki.
3: Ha a bak ezt megteszi, az univerzum külön jutalompontot ad.
2: Vízöntő ma legalább fél órára, telefon félre, értesítések ki.
3: 30 perc.
2: Igen.
3: És ha történik valami?
2: 30 perc múlva is ott lesz.
3: Halak. Ma nem kell mindenkiről gondoskodnod.
2: Legalább fél órára válasz valamit, amit csak neked jó. Zene, könyv, séta, csend.
3: És bűntudat?
2: Az ma nem kap meghívót. Na, Zenobia, melyiket vállalod?
3: A bikájét.
2: Próbálj ki valami újat?
3: Igen. Egy új süteményt.
2: Tudtam.
3: És te?
2: Talán a vízöntőjét fél órára kikapcsolom a telefonomat.
3: Mikor?
2: Majd.
3: Andrea.
2: Jó, ma. Tehát a horoszkópot természetesen ma is egy nagy adag pandás játékossággal kezeljük, de a küldetések közül talán nem csak a saját csillagjegyünkét érdemes kipróbálni, mert lehet, hogy egyetlen apró változtatás, egy telefonhívás, egy elengedett vita, vagy fél óra nyugalom pont elég ahhoz, hogy jobb legyen ez a csütörtök.
3: Aki pedig semmit nem teljesít,
2: holnap újra próbálkozhat.
3: Na végre egy horoszkóp pótvizsgával.
2: Ez volt a horoszkóp Pandás módra, és már is folytatódik Tisza hangja műsorunk itt a Panda Rádió hullámhosszán, és következik a kabaré.
1: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53.
4: 065. Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-55-7575.
1: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
4: Ez volt a reklám.
5: 103.5. Feels good. Makes me feel good.
6: It's my station. Panda Rádió.
7: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
8: Egyedülálló állampolgárra bukkantunk egy kisebb faluban, Eta néni ugyanis ért az állatok nyelvén.
9: Jaj, hát itt vannak az én kis drága kedvenceim, ennyi okos állatka. Cirmike, cicicicicicicic, hoztam neked egy kis csirkés Milkát, hogy rohadjon ki a beled. Jaj, de édes vagy, hát mi van a kis fejedbe, mondjad már. Jaj, már látom, hát cirmos cica haj van. Jaj. Na, milyen drámát szeretnél olvasni? Molière, jó van, nagyon. Mindjárt hozom neked, de csak ha megmondod, hogy ki írta az Ezrek szimfóniáját? Ma. Mahler, igen, nagyon okos vagy, jó van. És ki volt a legnagyobb francia reneszánsz költe?
10: Villon,
9: igen. Na. Nem tudom, hogy meddig bírom, de mondom. Na, megyek, megnézem a kutyuskát. Bodrika, jaj, de hülyén nézek, Istenem. Hát igen, igen, kemény lesz. Fura vagy te, buksikám, anyád Bernát hegyi volt, apád meg csiva van, ami... Na tessék, itt van a finom kis sushi, egy kis tavaszi tekercse. Na mondd meg szépen, mi segíti elő a gázok terjedését? Igen, a hő, nagyon jó. Na, buksi, hogy haladsz az idegen nyelven? Mondjad szépen angolul, hogy jól van? All right, nagyon jó. Jó van. És arra emlékszel, hogy kik használják a braille-írást? Igen, a vakok, nagyon okos vagy. Jaj. Emlékszel, hogy kitapétáztuk együtt a lakást? Én kentem meg, ragasztottam, te meg nézted. Na, Hol kell szakszerűen kezdeni a tapétázást?
11: Belül.
9: Belül, igen! Na.
12: Én mondtam, hogy ez egy állat.
8: Nem is egy.
9: Na, egyél szépen, Buksi, addig megetetem a csirkét a macskával. Na. Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi, hol van az én kis kindertyúkom? Jaj, kindertyúk, toljál nekem egy szép csoki tojást. De ne üreset, mert azt a tőteléket sose tudom szétrágni benne. Na, Klotildka, tudod-e mi a horoszkópod?
13: Bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak,
9: bak. És milyen fényképezőgépe van a Bélának?
13: Kod, kod, kod, kod, kod, kodak, kod, kodak,
9: kodak. Na, nehéz kérdés, ki volt a kambodzsai véreskezű diktátor?
13: Pol Pot, Pot, Pot, Pot, Pol Pot.
9: Pol Pot, igen, igen. Na, a Holló című vers költője?
13: Pol Pot, Pot, Pot, Pot, Pot.
9: Így van, Pol, nagyon okosak vagytok, én, az én kis kacsáim meg csak itt úszkálnak, úszkálnak, pedig nincs is víz, na mindegy. Jaj, de drágák vagytok, meg az eltartásotok is, nem. Most még egy számítógép nyomtatót is kell vennem, nem tudom, miért vegyek, nem tudom.
13: Hap, hap, hap, hap, hap, hap, hap,
9: hap. Jó, akkor HP-t veszek, jó, jó, na. Jaj, na gyere, Refikém, gyere, megyünk fürdeni, mert szombaton jön a böllér. Hát, ha ő is rászokik a tisztálkodásra, igen. Jaj, híres malac leszel, bizony, te leszel a sonkaneri. Tudod, na, tessék, tudod, mi van a levél végén?
13: Új!
9: Igen, utóirat, jó. Jó van, okos vagy. Na, és kinyitotta meg a határokat nyugat felé. Így van a német Miklós, nagyon okos vagy. Jó. Jó van. Látom, nem szereted a kvíz kérdéseket, mert mindig a vágó jut róluk eszedbe. Úgy van, igyál szépen egy kis sört, azaz, jaj, mint az uram éjszaka, részek disznó makkal és álmodik. Ne. Hát hol van az én kis nyuszikám? Musz, musz, musz, hol vagy? Mutasd meg szépen, mit csinált a postás, amikor ellopta a nyugdíjamat? Úgy van, eltűnt, nem lehetett látni, jó van. Na, gyere szépen elő, tapsika, hát hol vagy? Hát hova? Tapsika, na, mit csinált az a politikus, aki sikkaszt? Igen, lapul, lapul, igen, igen, igen. Na, végre hazatalált az én másik malackám. Röfike, gyere szépen, bemegyünk a holba. Te is lefürdesz, mert hétvégén gyűn a böllér. Úgy döntöttem, inkább hozzád jön. Te leszel a Ben-Hurka, jó? Örülsz neki, ugye? Na, meséld el szépen, merre jártál, Röfikém?
13: Kocsmába.
7: A Mosoly csomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: Indul a Panda Radar. Augusztus utolsó napjai sem hozzák még el az igazi őszt. Az előrejelzések szerint a hétvégéig többnyire napos és meleg idő várható. A maximumok többfelé 30 fok fölött alakulnak, egyes napokon pedig a 35 fokot is meghaladhatják. Vagyis aki a hétvégi szabadtéri programokra készül, vizet és napvédelmet még semmiképpen ne tegye el szeptemberre. Csütörtök van, így lassan megindul a hétvégi utazási hullám is. Augusztus utolsó hétvégéjén egyszerre lehetnek úton a nyaralásból hazatérők, a kirándulók és a rendezvényekre indulók. Ne csak azt nézzük, szabad-e az út, azt is, ki lehet mellettünk, akit nehezebb észrevenni. Doroszlón ma kezdődik a könnyező szűzanya egyházmegyei kegyhely, a Szent Kút hagyományos búcsúja. A rendezvénysorozat augusztus 27-e és 30-a között tart, és idén is a Vajdaság számos településéről várják a híveket és zarándokokat. A többnapos esemény közös imádságra, ünneplésre és elcsendesedésre is lehetőséget kínál. Ma Szabadkán is érdemes lesz kimozdulni, 20 óra 30 perckor a Zsinagóga parkjában kezdődik a Mozi Dallamok a Parkban című szabadtéri hangverseny. A koncerten ismert filmzenék csendülnek fel, ráadásul a részvétel ingyenes. Ezzel gyakorlatilag kezdetét veszi Szabadka többnapos városnapi programsorozata, amelyben koncertek, gasztronómia, sport és közösségi események követik egymást. Nyári este, park és filmzene, ennél kellemesebben nehéz elkezdeni a hétvége felvezetését. Péntek hajnalban részleges holdfogyatkozás lesz megfigyelhető Magyarországról, és térségünkben is érdemes lesz a hold felé fordítani a figyelmet. A jelenség hajnalban játszódik közvetlenül a hold lenyugvása előtt, így aki látni szeretné, annak szabad nyugati horizontot érdemes keresnie. A napfogyatkozással ellentétben a holdfogyatkozás szabad szemmel teljes biztonságban megfigyelhető. Augusztus tehát égi látványossággal kezdett búcsúzni tőlünk. Nepál és Tibet határtérségében súlyos villámárvíz pusztított. Szakértők műholdfelvételek alapján úgy vélik, hogy egy gleccser alsó részének leszakadása is hozzájárulhatott a katasztrófához. A térségben röviddel korábban földrengést is észleltek, de a pontos kiváltó okokat még vizsgálják. A természeti katasztrófa ismét ráirányította a figyelmet a Himalája magashegyi területeinek sérülékenységére. Szombaton magyar kanizsain vadásznap. Augusztus 29-én szombaton 8 és 22 óra között rendezik meg a 7. magyar kanizsai vadásznapot a Tiszaparton. Egész napos programmal várják a látogatókat, a vadételek, a főzés és a szórakozás mellett fellép a Kárpát-medencei Kürt együttes, valamint a Vajdasági Vadászkürt Egyesület képviselői is. Holnap a pénteki Pandaradarban ezt még részletes hétvégi programként kibontjuk. Augusztus 29-én rendezik meg a 15. Kiskunhalas Szabadka Barátság kerékpártúrát. A hagyományos rendezvény nem csak a sportról szól, hanem a két város kapcsolatáról is. Augusztus 30-án vasárnap pedig a futók veszik birtokba a Szabadka utcáit. 9. alkalommal rendezik meg a szabadkai félmaratont, így vasárnap a város egyes részein forgalomkorlátozásokra is számítani kell. Ha inkább családi programot keresnek, vasárnap 10 órától Kishegyesen családi napot rendeznek, vagyis a hétvégi választék már most elég erős. Vadásznap magyar kanizsán, kerékpár Szabadkán, futás vasárnap, vagy családi program Kishegyesen. Augusztus 27-én 1883-ban történt a Krakatau vulkán történelmi kitörésének legpusztítóbb szakasza Indonéziában. A robbanás több ezer kilométerre is hallották, a légköri nyomáshullám pedig többször megkerülte a földet. A kitörés után a légkörbe jutott részecskék miatt hónapokon keresztül különösen látványos naplementékről számoltak be a világ számos pontján. A mai jó hírünk magyar kanizsáról érkezik. A Cserkésztelepen első alkalommal rendezik meg az Óz élményműhely nyári tábort, ahol több mint 30, 5., 6. és 7. osztályt kitűnő eredménnyel befejező fiatal tölti együtt a vakáció utolsó hetét. Sport, játék, kreatív foglalkozások és pályaorientáció is várja őket. Jó látni, hogy a nyári szünet utolsó napjaiban is lehet úgy tanulni, hogy közben észre sem vesszük, hogy tanulunk. A holnapi holdfogyatkozás megfigyeléséhez nem kell semmilyen speciális szemüveg. A holdfényen nem veszélyes a szemünkre, ezért akár szabad szemmel, akár távcsővel biztonságosan követhetjük a jelenséget. Egyetlen dologra szükség lesz, korán felkelni. Mit mondott a hold, amikor megtudta, hogy péntek hajnalban megint mindenki őt nézi? Jó, de legalább hadd aludjak én is hétvégén. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
2: Zenóbia, képzeld el, hogy el kell jutnunk egy másik településre.
3: Autó?
2: Nincs.
3: Busz?
2: Nincs.
3: Vonat?
2: Az sincs.
3: Andrea, akkor maradjunk itthon.
2: Pedig néhány száz évvel ezelőtt volt még egy lehetőség, mégpedig a Tisza. Ma leginkább természeti kincsként és pihenőhelyként gondolunk a Tiszára, régen azonban a folyó fontos közlekedési és kereskedelmi útvonal is volt, embereket és árut szállítottak rajta.
3: Mit vittek?
2: Például sót, gabonát, fát és más termékeket a folyón való szállítás különösen nagy mennyiségű árunál lehetett előnyös.
3: Vagyis a Tisza tulajdonképpen egy hatalmas természetes szállítási útvonal volt?
2: Pontosan, csak a útburkolat helyett vízzel. A felsőbb vidékek erdeiből kitermelt fa egy részét például tutajokon úsztatták lefelé, a tutaj egyszerre volt közlekedési eszköz, és maga a szállítmány is lehetett.
3: Várj, tehát összekötötték a rönköket, leúsztak velük, és amikor megérkeztek, magát a tutajt is szétszették?
2: Pontosan.
3: Na, ez az igazi környezetbarát csomagolás.
2: És ha át kellett jutni a túlpartra, ott pedig jöttek a révek, ahol nem volt hídkompon, vagy más révátkelőn jutottak át az emberek egyik partról a másikra.
3: Emberek?
2: Igen.
3: Szekerek?
2: Azok is.
3: Állatok?
2: Természetesen.
3: Na, akkor egy régi tiszai komp néha érdekesebb társaságot vitt, mint egy mai busz.
2: A révész ismerte a folyót, a révész munkájához pedig nem volt elég annyi, hogy tudjon evezni, ismerni kellett a folyót, a sodrást, a vízállást, az időjárást.
3: Mert a Tisza nem minden nap ugyanolyan.
2: Pontosan, aki hosszú éveket töltött mellette, sokszor apró jelekből tudta, hogyan változik a víz. A folyó kiismerése egyfajta tudás volt, amelyet tapasztalatból szereztek meg. Ahogyan fejlődött a közúti és a vasúti közlekedés, egyre több híd épült, és lassan megváltozott a Tisza közlekedési szerepe is.
3: Ma pedig áthajtunk egy hídon néhány perc alatt, és bele sem gondolunk, hogy ugyanez az út valamikor egészen más volt.
2: Pont ezért érdekes megállni néha egy pillanatra, ha legközelebb egy Tisza hídon járunk, nézzünk le a vízre, és képzeljük oda a régi tutajokat, a hajókat, a révészeket, az embereket, akiknek a folyó nem kiránduló hely volt, hanem út.
3: Tulajdonképpen a Tisza ugyanott van, csak mi közlekedünk másképp.
2: Nagyon igaz, a folyó pedig őrzi azokat az időket és azoknak az emlékét, amikor nem azt mondták, menjünk a Tiszához, hanem azt, menjünk a Tiszán.
3: Na, ezt szeretem.
2: Ez volt a Tiszai Pillanatok, egy rövid utazás abból az időből, amikor a Tisza még nem csak elválasztotta a két partot, hanem össze is kötötte az embereket.
1: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Zenobia, tegnap Norvégiában jártunk. Fjordok, Oszló, éjféli nap, ma egy kicsit délebbre csúszunk Skandináviába, nincs szükségünk hegymászó felszerelésre.
5: Akkor mit vigyek magammal?
4: Kényelmes cipőt és készülj fel, mert lehet, hogy biciklire ültetlek.
5: Dánia.
4: Pontosan, ma először belekóstolunk Dániába, aztán irány a főváros, Koppenhága. Dánia érdekes ország, ott van a félsziget és mellette több száz sziget is. A két legnagyobb közül találhatunk Koppenhágában.
5: És Dánia királyság?
4: Bizony, ráadásul a dán királysághoz tartozik két önkormányzattal rendelkező terület is, Grönland szigetek.
5: Tehát térképen sokkal nagyobb történetről beszélünk, mint amekkorának elsőre látszik.
4: Mondok egy szót, Lego.
5: Dán.
4: Így van. A Lego története a dániai Billundban kezdődött, a név pedig a dán leggond kifejezésből származik, ami nagyjából azt jelenti, játsz jól.
5: Na, ezt nem tudtam.
4: És ha már Billund, ott található az eredeti Legoland is.
5: Oda elmegyünk?
4: Most Koppenhágába megyünk.
5: Jó, de felírtam magamnak.
4: Dániáról mindig előkerül egy szó, mégpedig a híg.
5: Amit nem is olyan egyszerű egyetlen magyar szóval lefordítani, valami olyasmi, mint meghittség, otthonosság, kellemes együttlét, gyertyafény, meleg ital, barátok, egy nyugodt este, tehát nem azt jelenti, hogy megveszek 12 bézs párnát és kész a hit.
4: Nem, inkább az érzésről szól, arról, hogy jól érezzük magunkat egy egyszerű pillanatban.
5: Na, ebből vinnék haza.
4: Ha Dániában járunk, jöhet a Smaragdbord.
5: Ezt mondd még egyszer.
4: Jó, tulajdonképpen gazdagon megrakolt nyitott szendvics, gyakran roskenyér alapon, kerülhet rá hal, hús, tojás, sajt és rengeteg más feltét.
5: Magyarul egy szendvics, amelyik nem szégyelli, ami rajta van.
4: Nagyjából, és természetesen a dán pékségek mellett sem sétálunk el üres kézzel. És már itt is vagyunk Koppenhágában, az első meglepetés, bicikli mindenütt.
5: Itt tényleg nem dísznek vannak a kerékpárutak.
4: Nem bizony, Koppenhága híres kerékpáros kultúrájáról. Rengetegen biciklivel járnak munkába, iskolába vagy ügyet intézni.
5: Tehát turistaként egy fontos szabály, ne sétáljunk bele gondolkodás nélkül a bicikli útba.
4: Nagyon fontos szabály, mert mire kimondod, hogy jaj, ez bicikli út volt, már egész Koppenhága csenget mögötted. És jön Koppenhága egyik legismertebb látványa, mégpedig a Nyhavn, a vízpart.
5: Ez az a hely, ahol készítesz egy fényképet, és senkinek nem kell odaírnod, hogy Koppenhága?
4: Pontosan, és itt él egy időben Dánia egyik leghíresebb embere is.
5: Hans Christian Andersen.
4: Így van, a rút kiskacsa, a császár új ruhája, a rendíthetetlen ólomkatona, és persze a kis hableány.
5: Akihez mindjárt el is megyünk.
4: Koppenhága egyik legismertebb jelképe a kis hableány szobra, amely Andersen meséje előtt tisztelek, és sok turista első reakciója. Én azt hittem nagyobb.
5: Mert fényképen monumentálisnak tűnik.
4: Közben nagyjából emberrel léptékű szoborról beszélünk, amely csendesen ül egy sziklán a víz mellett.
5: Tulajdonképpen ettől szép, nem akar óriás lenni.
4: És Tivoli, a koppenhágai Tivoli a világ egyik legrégebbi, ma is működő vidámparkja, 1843-ban nyitott meg.
5: Vidámpark a város közepén.
4: Hullámvasútak, kertek, fények, éttermek, koncertek.
5: Na jó, hullámvasút.
4: Mehet.
5: És lent megvárlak egy péksüteménnyel.
4: Micsoda bátorság! Talán ma sem egy tárgyat, hanem egy kis lazulást hozunk haza Dániából, a gondolatot, hogy nem kell minden kellemes pillanatból nagy eseményt csinálni.
5: Egy kávé, egy sütemény, egy beszélgetés.
4: Egy biciklizés.
5: Jó, te bicikliz, én vigyázok a süteményre.
4: Megbeszéltük. Ma az utazzunk együtt rovabban, belekóstoltunk Dániába, majd barangoltunk Koppenhágába, a kis hableányon át egészen a Tivoli fényekig. És talán egy apró dán gondolatot is érdemes megtartani, nem mindig több kell ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat, néha elég, ha jobban megéljük azt, ami már ott van körülöttünk.
5: Meg egy dán péksütemény.
4: Tudtam, hogy nem pirult ki. Ez volt az Utazzunk Együtt, folytatódik hamarosan a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán.
1: Figyelem, fontos helyi információ. Ma 9 és 11 óra között szünetel az áramszolgáltatás Magyarkanizsán, a Szabadkai úton, az Ősz utcától a Gagarin utcáig, valamint a Halász, Téglagyár, Cserép és Gagarin utcában. 11 és 13 óra között pedig a Szent János utcát, valamint a Nyegos Püspök, Sumadia és Szutyeszka utcák egy részét érinti a kimaradás. Gabrityon, Szabadkán és Csantavéren szintén lesznek tervezett áramszünetek. Akiket érint, annak érdemes még reggel feltölteni a telefont és előre megterveznie az elektromos berendezések használatát.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
3: Én azt gondolom, hallgatóink is észrevették, hogy egy kicsit nagyobb léptékben haladunk a mai napon, mivel hogy 9 órától karbantartási munkálatok miatt 11 óráig nem lesz áram a Panda Rádióban sem. Ezért szeretnénk befejezni a mai Tisza hangja műsorunkat minden rovattal, de nézzük tovább, most következik a divatpercek. Zenóbia, tegnap a próba fülkéről beszélgettünk, és a végén mondtál valamit.
4: Én sok mindent mondok.
3: Azt, hogy ez igazán nagy baj az, amikor 3 év múlva előveszünk egy ruhát, és még mindig rajta van az árcédula.
4: Én ilyet természetesen soha.
3: Zenóbia!
4: Jó, következő téma.
3: Szerintem szinte minden ruhásszekrényben lakik legalább egy ilyen darab. Megvettük, mert gyönyörű volt.
4: Majd felveszem egy esküvőre.
3: Eltelt 3 év.
4: Esküvő is volt, csak ezt nem vettem fel.
3: Vagy ott van, ha lefogyok 3 kilót, tökéletes lesz.
4: Ez veszélyes kategória.
3: Nagyon, mert ilyenkor nem arra vásárolunk ruhát, aki ma vagyunk, hanem az elképzelt jövőbeli énünknek.
4: A legveszélyesebb szó az akció, de van egy ennél sokkal nagyobb csapda, a -70%.
3: Igen, eredetileg 8000 dinár, most csak 2400.
4: Kell.
3: Tetszik?
4: Nem.
3: Jól áll?
4: Nem igazán.
3: Mivel veszed fel?
4: Semmivel, de Andrea, 6000 dinárt spóroltam.
3: Nem, Zenóbia, 2400-at elköltöttél.
4: Ezt a részt vágjuk ki.
3: És van egy másik furcsa szokásunk, megveszük a szép ruhát, aztán sajnáljuk felvenni.
4: Majd különleges alkalomra felveszem.
3: És mi történik?
4: Várjuk a különleges alkalmat.
3: Közben változik a divat, változhat a méretünk, változik az ízlésünk, és a ruha tovább vár.
4: Természetesen az árcédulával együtt.
3: Pedig néha egy teljesen átlagos csütörtök is elég jó alkalom arra, hogy felvegyük azt a ruhát, amit szeretünk.
4: De miért vesszük meg? Miért csináljuk ezt?
3: Sok oka lehet: impulzus vásárlás, akció pillanatnyi hangulat, vagy egyszerűen beleszeretünk abba, ahogyan elképzeljük magunkat a ruhában.
4: A próbafülkében én már látom magam, nyári terasz, napszemüveg, kávé.
3: Aztán hazamész.
4: És rájövök, hogy tejet kell venni.
3: Na, legyen egy egyszerű panda szabályunk. Ha előveszünk egy címkés ruhát, amit régóta nem hordtunk, tegyük fel 3 kérdést. Felvenném ezt a következő 30 napban. Jól érzem magam benne most. Tudom, hogy legalább 3 meglévő ruhámmal kombinálni is.
4: És ha mind 3-ra nem?
3: Akkor valószínűleg ideje elengedni, eladni, elajándékozni, elcserélni, adományozni, ha megfelelő állapotban van.
4: Vagyis ne őrizzük meg még 5 évig azért, mert pénzt adtam érte.
3: Pontosan, attól, hogy a szekrényben tartjuk, a pénz már nem jön vissza. Amikor legközelebb vásárolunk, ne azt kérdezzük, tetszik, hanem mikor fogom ezt először felvenni.
4: Ha rögtön tudom, hogy szombaton a vacsorára.
3: Jó jel.
4: Ha azt mondom, majd egyszer valahová, valamivel.
3: Tedd vissza.
4: Andrea, te most nagyon veszélyes vagy a ruhaboltod forgalmára.
3: A mai divatpercek tanulsága tehát egyszerű. A legdrágább ruha nem feltétlenül az, amelyik sokba kerül, hanem az, amelyiket egyszer sem vettük fel.
4: Én pedig ma hazamegyek és átnézem a szekrényemet.
3: Találtál valamit?
4: Erről holnap, inkább ne legyen rovat.
3: Ez volt a divatpercek, és hamarosan jövünk a biztosítási percekkel.
2: A divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: Podcast. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.
1: Megérkeztek a biztosítási percek, amelyekben ma is a DDOR biztosító támogatásával próbáljuk egy kicsit érthetőbbé tenni azt, amire általában csak akkor gondolunk, amikor már megtörtént a baj. Zenobia, éjjel 1:30, arra ébredsz, hogy valami csöpög.
2: Első gondolatom, nem hallottam semmit.
1: De csöpög.
2: Akkor

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benackó Arangyalovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 857 0616. ProfiVet veterinarska ambulanta.

Szűzhegytő Szűzanya Egyházmegyei Kegyhely, a Szent Kút hagyományos búcsúja. A rendezvénysorozat augusztus 27-e és 30-a között tart, és idén is a Vajdaság számos településéről várják a híveket és zarándokokat. A többnapos esemény közös imádságra, ünneplésre és elcsendesedésre is lehetőséget kínál. Ma Szabadkán is érdemes lesz kimozdulni, 20 óra 30 perckor a Zsinagóga partjában kezdődik a Mozi Dallamok a Parkban című szabadtéri hangverseny. A koncerten ismert filmzenék csendülnek fel, ráadásul a részvétel ingyenes. Ezzel gyakorlatilag kezdetét veszi Szabadka többnapos városnapi programsorozata, amelyben koncertek, gasztronómia, sport és közösségi események követik egymást. Nyári este park és filmzene, ennél kellemesebben nehéz elkezdeni a hétvége felvezetését. Péntek hajnalban részleges holdfogyatkozás lesz megfigyelhető Magyarországról, és térségünkben is érdemes lesz a hold felé fordítani a figyelmet. A jelenség hajnalban játszódik közvetlenül a hold lenyugvása előtt, így aki látni szeretné, annak szabad nyugati horizontot érdemes keresnie. A napfogyatkozással ellentétben a holdfogyatkozás szabad szemmel teljes biztonságban megfigyelhető. Augusztus tehát égi látványossággal kezdett búcsúzni tőlünk. Nepál és Tibet határtérségében súlyos villámárvíz pusztított. Szakértők műholdfelvételek alapján úgy vélik, hogy egy gleccser alsó részének leszakadása is hozzájárulhatott a katasztrófához. A térségben röviddel korábban földrengést is észleltek, de a pontos kiváltó okokat még vizsgálják. A természeti katasztrófa ismét ráirányította a figyelmet a Himalája magashegyi területeinek sérülékenységére. Szombaton magyar kanizsai vadásznap. Augusztus 29-én szombaton 8 és 22 óra között rendezik meg a 7. magyar kanizsai vadásznapot a Tiszaparton. Egésznapos programmal várják a látogatókat, a vadételek, a főzés és a szórakozás mellett fellép a Kárpát-medencei Kürt együttes, valamint a Vajdasági Vadászkürt Egyesület képviselői is. Holnap a pénteki Pandoradarban ezt még részletes hétvégi programként kibontjuk. Augusztus 29-én rendezik meg a 15. Kiskunhalas Szabadka Barátság kerékpártúrát. A hagyományos rendezvény nem csak a sportról szól, hanem a két város kapcsolatáról is. Augusztus 30-án vasárnap pedig a futók veszik birtokba a Szabadka utcáit. 9. alkalommal rendezik meg a szabadkai félmaratont, így vasárnap a város egyes részein forgalomkorlátozásokra is számítani kell. Ha inkább családi programot keresnek, vasárnap 10 órától Kishegyesen családi napot rendeznek, vagyis a hétvégi választék már most elég erős. Vadásznap magyar kanizsán, kerékpár Szabadkán, futás vasárnap, vagy családi program Kishegyesen. Augusztus 27-én 1883-ban történt a Krakatau vulkán történelmi kitörésének legpusztítóbb szakasza Indonéziában. A robbanást több ezer kilométerre is hallották, a légköri nyomáshullám pedig többször megkerülte a földet. A kitörés után a légkörbe jutott részecskék miatt hónapokon keresztül különösen látványos naplementékről számoltak be a világ számos pontján. A mai jó hírünk magyar kanizsáról érkezik. A Cserkésztelepen első alkalommal rendezik meg az Ósz élményműhely nyári tábort, ahol több mint 30, 5., 6. és 7. osztályt kitűnő eredménnyel befejező fiatal tölti együtt a vakáció utolsó hetét. Sport, játék, kreatív foglalkozások és pályaorientáció is várja őket. Jó látni, hogy a nyári szünet utolsó napjaiban is lehet úgy tanulni, hogy közben észre sem vesszük, hogy tanulunk. A holnapi holdfogyatkozás megfigyeléséhez nem kell semmilyen speciális szemüveg. A holdfényen nem veszélyes a szemünkre, ezért akár szabad szemmel, akár távcsővel biztonságosan követhetjük a jelenséget. Egyetlen dologra szükség lesz, korán felkelni. Mit mondott a hold, amikor megtudta, hogy péntek hajnalban megint mindenki őt nézi? Jó, de legalább hadd aludjak én is hétvégén. Ez volt a Pandoradar, ami igazán számít.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STKable.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Ez volt a reklám.
4: Я ж сам бил со своим лад, на кебарской птице со мной так, когда я дошла до секунда.

0: Mindent kőből, az AMP Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMP Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.

indultak sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

És a vonatok megjöttek sorra, néhány béke év nekünk is járt, aztán jött az a retteget autó, és a ház előtt halkan megállt.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kis állat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre. OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja. Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre. Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Az iskola kezdéshez közeledve egy praktikus változás történik Magyar Kanizsán. A Knessa Oktatási és Művelődési Intézmény mögött 26 idéglenes parkolóhelyet alakítanak ki. Erre azért van szükség, mert a Gyöngyszemeink óvoda épületében zajló munkálatok miatt szeptemberben a gyermekek egy része a Knesszában és a regionális központban kezdi meg a foglalkozásokat. A mintegy 2 millió dináros beruházás célja, hogy a szülőknek ne a forgalmas főút mellett kelljen megállniuk, hanem biztonságosabban tudják ki- és beszállítani a gyerekeket. A munkálatok a tervek szerint még ezen a héten befejeződnek. Az Aszály a Magyar Kanizsai Község dohánytermelőit sem kímélte. Kispiac határában már javában folyik a betakarítás, a termelők szerint a kevés csapadék miatt az idei termés várhatóan 20-25%-kal lesz kisebb, mint egy kedvezőbb évben. A felvásárlási ár ugyanakkor nem csökkent, a tavalyihoz képest az első osztályú dohány kilogrammonkénti ára körülbelül 500 dinár. A betakarítás még napokig eltart, egy újabb példa arra, mennyire komoly nyomot hagyott az idei száraz nyár a vajdasági földeken. A tartományi kormány 50 ezer segélycsomagot biztosít a rászorulóknak Vajdaságban. Erről döntött. Az élelmiszer és higiéniai termékekből álló segélyt az árutartalékok igazgatóságán keresztül biztosítják a szociálisan veszélyeztetett lakosság számára Vajdaság 37 községében. A segélycsomagok összértéke 142 millió dinár. A támogatást a leginkább rászoruló polgárok kapják. A csomagok kiosztását a helyi önkormányzatokkal együttműködésben szervezik meg.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Csütörtök van, így lassan megindul a hétvégi utazási hullám. Augusztus utolsó hétvégéjén egyszerre lehetnek úton a nyaralásból hazatérők, a kirándulók és a rendezvényekre indulók. Szombaton ráadásul Kiskunhalas és Szabadka között kerékpáros túrát, vasárnap pedig szabadkai félmaratont rendeznek. Ezért a térségben hétvégén a kerékpárosokra és futókra is fokozottan figyeljünk. Ne csak azt nézzük, szabad-e az út, azt is, ki lehet mellettünk, akit nehezebb észrevenni.
0: Időjárás.
2: A mai napon napos és nagyon meleg idő várható, gyenge, változó irányú szél fúj. A reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 34 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 131, Zentánál 206 cm magas. Nem érkezik front, de a magasban zajló erős melegedés hatására melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek a mai napon. Az arra érzékenyek fejfájást, szédülést, migrént tapasztalhatnak, emellett fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak lehetnek. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ami elsősorban a kisgyermekeket és az időseket terheli meg. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk, fokozottan figyeljünk.

0: se, dale, okrećem sreću, pokrećem me, leto na zimu, jesen i proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv

és ezzel lassan-lassan ez a jubileumi találkozó véget ér, és vele lezárul egy 10 éves fejezet. Nagyon reméljük, hogy ezt a nevet nem fogjátok elfelejteni, hogy bikini. Kívánok nektek optimista jövőt, csókot, szerelmet, rock'n'rollt. A viszontlátásra! Szevasztok!

Mindannyiunknak vannak saját kis szabályai, nem törvények, nincs leírva sehol, mégis ragaszkodunk hozzájuk, mert valahogy jobban működik tőlük az életünk. Mai kérdésünk, mi az egy saját szabály, amit kialakított az életében, és amitől tényleg könnyebbek vagy jobbak lettek a mindennapjai? Hallgassuk, önök mit írtak? Beáta írta nekünk Zentáról, haraggal nem fekszem le, nem biztos, hogy estére mindent megoldunk, de legalább annyit kimondunk. Holnap folytatjuk. Gergő a következőt írta, reggel az első fél órában nem nézem meg a telefonomat, kávé reggeli, aztán jöhet a világ, sokkal nyugodtabban indul a napom. Mónika Adáról a következőt írta, az én szabályom, ha 5 perc alatt meg tudom csinálni, nem halogatom, meglepően sok bosszúságtól megszabadított. Zoltán Magyar Kanizsáról a következőt küldte, vasárnap nem dolgozom, régen mindig csak még ezt az egyet megcsináltam, ma már a vasárnap a családé. Réka Horgosról írta a következőt, ha valami felidegesít, nem válaszolok rögtön, várok 10 percet, sok olyan üzenetet nem küldtem el így, amit később biztosan megbántam volna. Norbi a következőt írta, soha nem megyek éhesen bevásárolni, ez nem életfilozófia, hanem pénzügyi stratégia. Ágnes a következőt írta, nekem az vált be, hogy minden nap kimegyek legalább 20 percre sétálni, akkor is, ha nincs kedvem, utána mindig van. A következő üzenet név nélkül érkezett. Aki fontos nekem, annak megmondom. Régen azt gondoltam, úgy is tudja, ma már nem hagyom a fontos dolgokat kimondatlanul. Judit is írt nekünk, én megtanultam azt mondani, hogy nem. Magyarázkodás nélkül is sok év kellett hozzá, de sokkal könnyebb lett tőle az életem. István is írt nekünk Oromról, az én szabályom nagyon egyszerű. Egy rossz nap miatt nem mondom azt, hogy rossz az életem. Holnap újra itt reggel keresnék. Ruha, kulcs, táska. Mióta ezt csinálom, körülbelül 30%-kal kevesebbet kiabálok reggel, hogy hol a kulcsom. Eszter pedig a következőt írta, nekem pedig az, minden nap legyen legalább 10 perc, ami csak az enyém. Lehet kávé, zene vagy csend. De az a 10 perc kell. Érdekes, hogy egyik szabály sem valami hatalmas életbölcsesség. Ne válaszolj mérgesen, menj sétálni, mondd ki, ha szeretsz valakit, tedd le néha a telefont, és ne menj éhesen bevásárolni. Talán éppen a kis szabályok működnek a legjobban, mert minden egyes nap tudunk tenni értük, és lehet, hogy a mai válaszok között valaki megtalálta azt az egyet, amit holnaptól ő is kipróbál. Köszönjük, hogy ma is velünk gondolkodtak, folytatjuk zenével itt a Panda Rádió hullámhoz.

0: a legjobbat a legjobb helyről, Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814.
3: Ez volt a reklám.

Indul a Panda Radar. Augusztus utolsó napjai sem hozzák még el az igazi őszt. Az előrejelzések szerint a hétvégéig többnyire napos és meleg idő várható. A maximumok többfelé 30 fok fölött alakulnak, egyes napokon pedig a 35 fokot is meghaladhatják. Vagyis aki a hétvégi szabadtéri programokra készül, vizet és napvédelmet még semmiképpen ne tegye el szeptemberre. Csütörtök van, így lassan megindul a hétvégi utazási hullám is. Augusztus utolsó hétvégéjén egyszerre lehetnek úton a nyaralásból hazatérők, a kirándulók és a rendezvényekre indulók. Ne csak azt nézzük, szabad-e az út, azt is, ki lehet mellettünk, akit nehezebb észrevenni. Doroszlón ma kezdődik a könnyező szűzanya egyházmegyei kegyhely, a Szent Kút hagyományos búcsúja. A rendezvénysorozat augusztus 27-e és 30-a között tart, és idén is a Vajdaság számos településéről várják a híveket és zarándokokat. A többnapos esemény közös imádságra, ünneplésre és elcsendesedésre is lehetőséget kínál. Ma Szabadkán is érdemes lesz kimozdulni, 20 óra 30 perckor a Zsinagóga parkjában kezdődik a Mozi Dallamok a Parkban című szabadtéri hangverseny. A koncerten ismert filmzenék csendülnek fel, ráadásul a részvétel ingyenes. Ezzel gyakorlatilag kezdetét veszi Szabadka többnapos városnapi programsorozata, amelyben koncertek, gasztronómia, sport és közösségi események követik egymást. Nyári este, park és filmzene, ennél kellemesebben nehéz elkezdeni a hétvége felvezetését. Péntek hajnalban részleges holdfogyatkozás lesz megfigyelhető Magyarországról, és térségünkben is érdemes lesz a hold felé fordítani a figyelmet. A jelenség hajnalban játszódik közvetlenül a hold lenyugvása előtt, így aki látni szeretné, annak szabad nyugati horizontot érdemes keresnie. A napfogyatkozással ellentétben a holdfogyatkozás szabad szemmel teljes biztonságban megfigyelhető. Augusztus tehát égi látványossággal kezdett búcsúzni tőlünk. Nepál és Tibet határtérségében súlyos villámárvíz pusztított. Szakértők műholdfelvételek alapján úgy vélik, hogy egy gleccser alsó részének leszakadása is hozzájárulhatott a katasztrófához. A térségben röviddel korábban földrengést is észleltek, de a pontos kiváltó okokat még vizsgálják. A természeti katasztrófa ismét ráirányította a figyelmet a Himalája magashegyi területeinek sérülékenységére. Szombaton magyar kanizsai vadásznap. Augusztus 29-én szombaton 8 és 22 óra között rendezik meg a 7. magyar kanizsai vadásznapot a Tiszaparton. Egész napos programmal várják a látogatókat, a vadételek, a főzés és a szórakozás mellett fellép a Kárpát-medencei Kürt együttes, valamint a Vajdasági Vadászkürt Egyesület képviselői is. Holnap a pénteki Pandaradarban ezt még részletes hétvégi programként kibontjuk. Augusztus 29-én rendezik meg a 15. Kiskunhalas Szabadka Barátság kerékpártúrát. A hagyományos rendezvény nem csak a sportról szól, hanem a két város kapcsolatáról is. Augusztus 30-án vasárnap pedig a futók veszik birtokba a Szabadka utcáit. 9. alkalommal rendezik meg a szabadkai félmaratont, így vasárnap a város egyes részein forgalomkorlátozásokra is számítani kell. Ha inkább családi programot keresnek, vasárnap 10 órától Kishegyesen családi napot rendeznek, vagyis a hétvégi választék már most elég erős. Vadásznap magyar kanizsán, kerékpár Szabadkán, futás vasárnap, vagy családi program Kishegyesen. Augusztus 27-én 1883-ban történt a Krakatau vulkán történelmi kitörésének legpusztítóbb szakasza Indonéziában. A robbanást több ezer kilométerre is hallották, a légköri nyomáshullám pedig többször megkerülte a földet. A kitörés után a légkörbe jutott részecskék miatt hónapokon keresztül különösen látványos naplementékről számoltak be a világ számos pontján. A mai jó hírünk magyar kanizsáról érkezik. A Cserkésztelepen első alkalommal rendezik meg az Óz élményműhely nyári tábort, ahol több mint 30, 5., 6. és 7. osztályt kitűnő eredménnyel befejező fiatal tölti együtt
a vakáció utolsó hetét. Sport, játék, kreatív foglalkozások és pályaorientáció is várja őket. Jó látni, hogy a nyári szünet utolsó napjaiban is lehet úgy tanulni, hogy közben észre sem vesszük, hogy tanulunk. A holnapi holdfogyatkozás megfigyeléséhez nem kell semmilyen speciális szemüveg. A holdfényen nem veszélyes a szemünkre, ezért akár szabad szemmel, akár távcsővel biztonságosan követhetjük a jelenséget. Egyetlen dologra szükség lesz, korán felkelni. Mit mondott a hold, amikor megtudta, hogy péntek hajnalban megint mindenki őt nézi? Jó, de legalább hadd aludjak én is hétvégén. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazót

Vége a nyári pihenésnek. Eljött az Esztékéből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. Esztékéből.tk

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Az iskola kezdéshez közeledve egy praktikus változás történik Magyar Kanizsán. A Knessa Oktatási és Művelődési Intézmény mögött 26 idéglenes parkolóhelyet alakítanak ki. Erre azért van szükség, mert a Gyöngyszemeink óvoda épületében zajló munkálatok miatt szeptemberben a gyermekek egy része a Knessában és a regionális központban kezdi meg a foglalkozásokat. A mintegy 2 millió dináros beruházás célja, hogy a szülőknek ne a forgalmas főút mellett kelljen megállniuk, hanem biztonságosabban tudják ki és beszállítani a gyerekeket. A munkálatok a tervek szerint még ezen a héten befejeződnek. Az Aszály a Magyar Kanizsai Község dohánytermelőit sem kímélte. Kispiac határában már javában folyik a betakarítás, a termelők szerint a kevés csapadék miatt az idei termés várhatóan 20-25%-kal lesz kisebb, mint egy kedvezőbb évben. A felvásárlási ár ugyanakkor nem csökkent, a tavalyihoz képest az első osztályú dohány kilogrammonkénti ára körülbelül 500 dinár. A betakarítás még napokig eltart, egy újabb példa arra, mennyire komoly nyomot hagyott az idei száraz nyár a vajdasági földeken. A tartományi kormány 50 ezer segélycsomagot biztosít a rászorulóknak Vajdaságban. Erről döntött. Az élelmiszer és higiéniai termékekből álló segélyt az árutartalékok igazgatóságán keresztül biztosítják a szociálisan veszélyeztetett lakosság számára Vajdaság 37 községében. A segélycsomagok összértéke 142 millió dinár. A támogatást a leginkább rászoruló polgárok kapják. A csomagok kiosztását a helyi

0: önkormányzatokkal együttműködésben szervezik meg.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Csütörtök van, így lassan megindul a hétvégi utazási hullám. Augusztus utolsó hétvégéjén egyszerre lehetnek úton a nyaralásból hazatérők, a kirándulók és a rendezvényekre indulók. Szombaton ráadásul Kiskunhalas és Szabadka között kerékpáros túrát, vasárnap pedig szabadkai félmaratont rendeznek. Ezért a térségben hétvégén a kerékpárosokra és futókra is fokozottan figyeljünk. Ne csak azt nézzük, szabad-e az út, azt is, ki lehet mellettünk, akit nehezebb észrevenni.
2: Időjárás.
0: A mai napon napos és nagyon meleg idő várható, gyenge, változó irányú szél fúj. A reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 34 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 131, Zentánál 206 cm magas. Nem érkezik front, de a magasban zajló erős melegedés hatására melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek a mai napon. Az arra érzékenyek fejfájást, szédülést, migrént tapasztalhatnak, emellett fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak lehetnek. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ami elsősorban a kisgyermekeket és az időseket terheli meg. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotech.
3: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
4: Es wurde reklam.

Mindannyiunknak vannak saját kis szabályai, nem törvények, nincs leírva sehol, mégis ragaszkodunk hozzájuk, mert valahogy jobban működik tőlük az életünk. Mai kérdésünk, mi az egy saját szabály, amit kialakított az életében, és amitől tényleg könnyebbek vagy jobbak lettek a mindennapjai? Hallgassuk, önök mit írtak? Beáta írta nekünk Zentáról, haraggal nem fekszem le, nem biztos, hogy estére mindent megoldunk, de legalább annyit kimondunk, holnap folytatjuk. Gergő a következőt írta, reggel az első fél órában nem nézem meg a telefonomat, kávé reggeli, aztán jöhet a világ, sokkal nyugodtabban indul a napom. Mónika Adáról a következőt írta, az én szabályom, ha 5 perc alatt meg tudom csinálni, nem halogatom, meglepően sok bosszúságtól megszabadított. Zoltán Magyar Kanizsáról a következőt küldte, vasárnap nem dolgozom, régen mindig csak még ezt az egyet megcsináltam, ma már a vasárnap a családé. Réka Horgosról, ha írta a következőt, ha valami felidegesít, nem válaszolok rögtön, várok 10 percet, sok olyan üzenetet nem küldtem el így, amit később biztosan megbántam volna. Norbi a következőt írta, soha nem megyek éhesen bevásárolni, ez nem életfilozófia, hanem pénzügyi stratégia. Ágnes a következőt írta, nekem az vált be, hogy minden nap kimegyek legalább 20 percre sétálni, akkor is, ha nincs kedvem, utána mindig van. A következő üzenet név nélkül érkezett. Aki fontos nekem, annak megmondom. Régen azt gondoltam, úgy is tudja, ma már nem hagyom a fontos dolgokat kimondatlanul. Judit is írt nekünk, én megtanultam azt mondani, hogy nem. Magyarázkodás nélkül is sok év kellett hozzá, de sokkal könnyebb lett tőle az életem. István is írt nekünk Oromról, az én szabályom nagyon egyszerű. Egy rossz nap miatt nem mondom azt, hogy rossz az életem, holnap újra próbáljuk. Kata is írt nekünk, este mindig előkészítem, amit reggel keresnék. Ruha, kulcs, táska. Mióta ezt csinálom, körülbelül 30%-kal kevesebbet kiabálok reggel, hogy hol a kulcsom. Eszter pedig a következőt írta, nekem pedig az, minden nap legyen legalább 10 perc, ami csak az enyém. Lehet kávé, zene vagy csend, de az a 10 perc kell. Érdekes, hogy egyik szabály sem valami hatalmas életbölcsesség. Ne válaszolj mérgesen, menj sétálni, mondd ki, ha szeretsz valakit, tedd le néha a telefont, és ne menj éhesen bevásárolni. Talán éppen a kis szabályok működnek a legjobban, mert minden egyes nap tudunk tenni értük, és lehet, hogy a mai válaszok között valaki megtalálta azt az egyet, amit holnaptól ő is kipróbál. Köszönjük, hogy ma is velünk gondolkodtak, folytatjuk zenével, itt a Panda Rádió hullámhosszán.

tunel ca nebesima. Na tankoj gazi, jutro mračan, goblen.

negde u tebi čeka okovana neka pesma koju

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

0: Szép délutánt kívánok, Andrea vagyok, ez pedig a Tisza hangja délutáni magazinja. Néhány perc kikapcsolódás, érdekesség és egy kis pandás életérzés a nap második felére. A mai nap kérdésével kezdem, mi az az egy saját szabály, amit kialakított az életében, és amitől tényleg könnyebbek vagy jobbak lettek a mindennapjai. Lehet egészen egyszerű, hamarosan nem küldök üzenetet, este már nem nézem a munkahelyi leveleket, ha valaki eszembe jut, felhívom, vagy az örök klasszikus kávé előtt nem hozunk komoly döntéseket. Talán éppen ezek az apró saját szabályok teszik egy kicsit könnyebbé a hétköznapokat. Ma a zenetörténeti morzsákban visszamentünk a Jampik világába. Csőn Andrág, pöttyös szoknya, belőtt haj és természetesen Hungária. Fenyő Miklós, Dolly, Szikora Róbert, Novai Gábor és egy korszak, amelyben nem csak a zene, hanem az egész megjelenés azt üzente, kezdődjön a buli. Csók király, Hotel Mentol, micsoda buli, olyan dalok, amelyeknél több generáció egyszerre mondja, na ezt ismerem, és talán ez a Hungária egyik titka. Nem kérdezi, van-e kedvünk táncolni, elindul a zene, és majd eldönti helyettünk a lábunk. A tiszai pillanatokban pedig ma visszautaztunk abba az időbe, amikor a Tisza még nem csak folyó volt, hanem út. Hajók, tutajok és révek közlekedtek rajta. Fát, gabonát, sót és más árukat szállítottak, ahol pedig nem volt híd, a révészek segítették át az embereket, szekereket és állatokat egyik partról a másikra. Ma néhány perc alatt áthajtunk egy Tisza hídon, régen viszont egészen másképp hangzott az utazás. Nem azt mondták, hogy menjünk a Tiszához, hanem bizony sokszor azt, hogy menjünk a Tiszán. És ha már utazás, ma észak felé vettük az irányt, Dánia és Kopenhága, Lego, biciklik, Andersen meséi, majd séta, találkozás a kishableánnyal, este pedig irány a Tivoli. De talán a legjobb dolog, amit Dániából hazahozhatunk, nem fér bele a bőröndbe, egy kávé, egy beszélgetés, gyertyafény, egy nyugodt este, vagyis annak a képessége, hogy egy teljesen hétköznapi pillanatban is jól tudjuk érezni magunkat. És volt ma egy kis szekrényító nyitogatás is, ismerős az a ruha, amelyet 3 éve megvettünk, és még mindig rajta van az árcédula. Majd felveszem valahová, majd ha lefogyok, de 70%-kal olcsóbb volt. Egy egyszerű kérdés sok fölösleges vásárlástól megmenthet, mikor fogom ezt először felvenni. Ha rögtön tudjuk a választ, jó jel, ha úgy hangzik, majd egyszer, valahová, valamivel, talán jobb, ha még a boltban visszatesszük. És mielőtt elköszönök, egy apró mai házi feladat. Tudják, hol található otthon a fő vízelzáró? A biztonsági percekben ma a csőtörésről beszélgettünk, és bizony, amikor folyik a víz, nem akkor szeretnénk elkezdeni keresni. Apróság, de néha éppen egy ilyen apró tudás előz meg egy sokkal nagyobb problémát, és tulajdonképpen ezzel vissza is érkeztünk a mai nap kérdéséhez. Nem mindig hatalmas változásoktól lesz jobb az életünk, néha elég egy jó szokás, egy saját szabály, vagy egyszerűen az, hogy egy kicsit jobban figyelünk arra, ami már most is körülöttünk van. Én Andrea voltam, ez pedig a csütörtöki Tisza hangja délutáni magazinja. Kellemes délutánt kívánok, vigyázzanak magukra és egymásra, és maradjanak továbbra is velünk itt a Panda Rádió hullámhosszán, most pedig érkezik a kabaré.
1: Egyedülálló állampolgárra bukkantunk egy kisebb faluban, Eta néni ugyanis ért az állatok nyelvén.
2: Jaj, hát itt vannak az én kis drága kedvenceim, mennyi okos állatka. Cirmike, cici, hoztam neked egy kis csirkés Milkát, hogy rohadjon ki a beled. Jaj, de édes vagy, hát mi van a kis fejedben, mondjad már. Jaj, már látom, hát cirvos cica haj van, jaj. Na, milyen drámát szeretnél olvasni? Molière, jó van, nagyon. Mindjárt hozom neked, de csak ha megmondod, hogy ki írta az Ezrek szimfóniáját. Mahler, igen, nagyon okos vagy, jó van. És ki volt a legnagyobb francia reneszánsz költe?
3: Villon,
2: igen. Nem tudom, hogy meddig bírom, de mondom. Na, megyek, megnézem a kutyuskát. Bodrika, jaj, de hülyén nézek, Istenem. Hát igen, igen, kemény lesz. Fura vagy te, buksikám, anyád Bernát hegyi volt, apád meg csiva van, ami... Na tessék, itt van a finom kis sushi, egy kis tavaszi tekercse. Na mondd meg szépen, mi segíti elő a gázok terjedését?
3: Hő.
2: Igen, a hő, nagyon jó. Na, buksi, hogy haladsz az idegen nyelven? Mondjad szépen angolul, hogy jól van. All right, nagyon jó. Jó van. És arra emlékszel, hogy kik használják a braille-írást? Igen, a vakok, nagyon okos vagy, jaj. Emlékszel, hogy kitapétáztuk együtt a lakást? Én kentem meg, ragasztottam, te meg nézted. Na, hol kell szakszerűen kezdeni a tapétázást?
3: Belül,
2: igen. Na.
4: Én mondtam, hogy ez egy állat.
1: Nem is egy.
2: Na, egyél szépen, buksi, addig megetetem a csirkét a macskával. Na.

0: Georgiai véreskező diktátor?
1: Polpot,
0: igen, igen. Na, a Holló című vers költője? Így van, Pó, nagyon okosak vagytok, az én kiskacsáim meg csak itt úszkálnak, pedig nincs is víz, na mindegy. Jaj, de drágák vagytok, meg az eltartásotok is, nem. Most még egy számítógép nyomtatót is kell vennem, nem tudom, miért vegyek, nem tudom. Jó, akkor HP-t veszek, jó, na. Jaj, na gyere, Röfikém, gyere, megyünk fürdeni, mert szombaton jön a Böllér. Hát, ha ő is rászokik a tisztálkodásra. Jaj, híres balac leszel, bizony, te leszel a sonkaneri. Tudod, na, tessék, tudod, mi van a levél végén?
1: Új!
0: Igen, utóirat, jó. Jó van, okos vagy. Na, és kinyitotta meg a határokat nyugat felé. Így van a német Miklós, nagyon okos vagy. Jó van. Látom, nem szereted a kvíz kérdéseket, mert mindig a vágó jut róluk eszedbe. Úgy van, igyál szépen egy kis sört, azaz, jaj, mint az uram éjszaka, részek disznó makkal és álmodik. Ne. Hát hol van az én kis nyuszikám? Musz, hol vagy? Mutasd meg szépen, mit csinált a postás, amikor ellopta a nyugdíjamat? Úgy van, eltűnt, nem lehetett látni, jó van. Na, gyere szépen elő, tapsika, hát hol vagy? Hát hol vagy? Tapsika, na, mit csinált az a politikus, aki sikkaszt? Igen, lapul, igen. Na, végre hazatalált az én másik malackám. Röfike, gyere szépen, bemegyünk a holba. Te is lefürdesz, mert hétvégén gyűn a Böllér. Úgy döntöttem, inkább hozzád jön. Te leszel a Benhurka, jó? Örülsz neki, ugye? Na, meséld el szépen, merre járt a Röfikém?
2: A kocsmába.

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.
2: Ez volt a reklám.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jeseni u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024-874-372, illetve mobilunk 063-70-53-065.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
2: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. estcable.tv.
1: Augusztusi kínálatunkon zentai rommelüzletben Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Az iskola kezdéshez közeledve egy praktikus változás történik Magyar Kanizsán. A Knessa Oktatási és Művelődési Intézmény mögött 26 idéglenes parkolóhelyet alakítanak ki. Erre azért van szükség, mert a Gyöngyszemeink óvoda épületében zajló munkálatok miatt szeptemberben a gyermekek egy része a Knessában és a regionális központban kezdi meg a foglalkozásokat. A mintegy 2 millió dináros beruházás célja, hogy a szülőknek ne a forgalmas főút mellett kelljen megállniuk, hanem biztonságosabban tudják ki- és beszállítani a gyerekeket. A munkálatok a tervek szerint még ezen a héten befejeződnek. Az Aszály a Magyar Kanizsai Község dohánytermelőit sem kímélte. Kispiac határában már javában folyik a betakarítás, a termelők szerint a kevés csapadék miatt az idei termés várhatóan 20-25%-kal lesz kisebb, mint egy kedvezőbb évben. A felvásárlási ár ugyanakkor nem csökkent, a tavalyihoz képest az első osztályú dohány kilogrammonkénti ára körülbelül 500 dinár. A betakarítás még napokig eltart, egy újabb példa arra, mennyire komoly nyomot hagyott az idei száraz nyár a vajdasági földeken. A tartományi kormány 50 ezer segélycsomagot biztosít a rászorulóknak Vajdaságban. Erről döntött. Az élelmiszer és higiéniai termékekből álló segélyt az árutartalékok igazgatóságán keresztül biztosítják a szociálisan veszélyeztetett lakosság számára Vajdaság 37 községében. A segélycsomagok összértéke 142 millió dinár. A támogatást a leginkább rászoruló polgárok kapják. A csomagok kiosztását a helyi önkormányzatokkal együttműködésben szervezik meg.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Csütörtök van, így lassan megindul a hétvégi utazási hullám. Augusztus utolsó hétvégéjén egyszerre lehetnek úton a nyaralásból hazatérők, a kirándulók és a rendezvényekre indulók. Szombaton ráadásul Kiskunhalas és Szabadka között kerékpáros túrát, vasárnap pedig szabadkai félmaratont rendeznek. Ezért a térségben hétvégén a kerékpárosokra és futókra is fokozottan figyeljünk. Ne csak azt nézzük, szabad-e az út, azt is, ki lehet mellettünk, akit nehezebb észrevenni.
0: Időjárás.
2: A mai napon napos és nagyon meleg idő várható, gyenge, változó irányú szél fúj. A reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 34 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 131, Zentánál 206 cm magas. Nem érkezik front, de a magasban zajló erős melegedés hatására melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek a mai napon. Az arra érzékenyek fejfájást, szédülést, migrént tapasztalhatnak, emellett fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak lehetnek. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ami elsősorban a kisgyermekeket és az időseket terheli meg. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Ez volt a reklám.
2: Big man, there goes Mac the Knife.

Indul a Panda Radar. Augusztus utolsó napjai sem hozzák még el az igazi őszt. Az előrejelzések szerint a hétvégéig többnyire napos és meleg idő várható. A maximumok többfelé 30 fok fölött alakulnak, egyes napokon pedig a 35 fokot is meghaladhatják. Vagyis aki a hétvégi szabadtéri programokra készül, vizet és napvédelmet még semmiképpen ne tegye el szeptemberre. Csütörtök van, így lassan megindul a hétvégi utazási hullám is. Augusztus utolsó hétvégéjén egyszerre lehetnek úton a nyaralásból hazatérők, a kirándulók és a rendezvényekre indulók. Ne csak azt nézzük, szabad-e az út, azt is ki lehet mellettünk, akit nehezebb észrevenni. Doroszlón ma kezdődik a könnyező szűzanya egyházmegyei kegyhely, a Szent Kút hagyományos búcsúja. A rendezvénysorozat augusztus 27-e és 30-a között tart, és idén is a Vajdaság számos településéről várják a híveket és zarándokokat. A többnapos esemény közös imádságra, ünneplésre és elcsendesedésre is lehetőséget kínál. Ma Szabadkán is érdemes lesz kimozdulni, 20 óra 30 perckor a zsinagóga parkjában kezdődik a Mozi Dallamok a Parkban című szabadtéri hangverseny. A koncerten ismert filmzenék csendülnek fel, ráadásul a részvétel ingyenes. Ezzel gyakorlatilag kezdetét veszi Szabadka többnapos városnapi programsorozata, amelyben koncertek, gasztronómia, sport és közösségi események követik egymást. Nyári este, park és filmzene, ennél kellemesebben nehéz elkezdeni a hétvége felvezetését. Péntek hajnalban részleges holdfogyatkozás lesz megfigyelhető Magyarországról, és térségünkben is érdemes lesz a hold felé fordítani a figyelmet. A jelenség hajnalban játszódik közvetlenül a hold lenyugvása előtt, így aki látni szeretné, annak szabad nyugati horizontot érdemes keresnie. A napfogyatkozással ellentétben a holdfogyatkozás szabad szemmel teljes biztonságban megfigyelhető. Augusztus tehát égi látványossággal kezdett búcsúzni tőlünk. Nepál és Tibet határtérségében súlyos villámárvíz pusztított. Szakértők műholdfelvételek alapján úgy vélik, hogy egy gleccser alsó részének leszakadása is hozzájárulhatott a katasztrófához. A térségben röviddel korábban földrengést is észleltek, de a pontos kiváltó okokat még vizsgálják. A természeti katasztrófa ismét ráirányította a figyelmet a Himalája magashegyi területeinek sérülékenységére. Szombaton magyar kanizsain vadásznap. Augusztus 29-én szombaton 8 és 22 óra között rendezik meg a 7. magyar kanizsai vadásznapot a Tiszaparton. Egész napos programmal várják a látogatókat, a vadételek, a főzés és a szórakozás mellett fellép a Kárpát-medencei Kürt együttes, valamint a Vajdasági Vadászkürt Egyesület képviselői is. Holnap a pénteki Pandaradarban ezt még részletes hétvégi programként kibontjuk. Augusztus 29-én rendezik meg a 15. Kiskunhalas Szabadka Barátság kerékpártúrát. A hagyományos rendezvény nem csak a sportról szól, hanem a két város kapcsolatáról is. Augusztus 30-án vasárnap pedig a futók veszik birtokba a Szabadka utcáit. 9. alkalommal rendezik meg a szabadkai félmaratont, így vasárnap a város egyes részein forgalomkorlátozásokra is számítani kell. Ha inkább családi programot keresnek, vasárnap 10 órától Kishegyesen családi napot rendeznek, vagyis a hétvégi választék már most elég erős. Vadásznap magyar kanizsán, kerékpár Szabadkán, futás vasárnap, vagy családi program Kishegyesen. Augusztus 27-én 1883-ban történt a Krakatau vulkán történelmi kitörésének legpusztítóbb szakasza Indonéziában. A robbanást több ezer kilométerre is hallották, a légköri nyomáshullám pedig többször megkerülte a földet. A kitörés után a légkörbe jutott részecskék miatt hónapokon keresztül különösen látványos naplementékről számoltak be a világ számos pontján. A mai jó hírünk magyar kanizsáról érkezik. A Cserkésztelepen első alkalommal rendezik meg az Óz élményműhely nyári tábort, ahol több mint 35., 6. és 7. osztályt kitűnő eredménnyel befejező fiatal tölti együtt
a vakáció utolsó hetét. Sport, játék, kreatív foglalkozások és pályaorientáció is várja őket. Jó látni, hogy a nyári szünet utolsó napjaiban is lehet úgy tanulni, hogy közben észre sem vesszük, hogy tanulunk. A holnapi holdfogyatkozás megfigyeléséhez nem kell semmilyen speciális szemüveg. A holdfényen nem veszélyes a szemünkre, ezért akár szabad szemmel, akár távcsővel biztonságosan követhetjük a jelenséget. Egyetlen dologra szükség lesz, korán felkelni. Mit mondott a hold, amikor megtudta, hogy péntek hajnalban megint mindenki őt nézi? Jó, de legalább hadd aludjak én is hétvégén. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít.

0: Reklám.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv
0: Ez volt a reklám.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready?
3: No.
2: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.

Mindannyiunknak vannak saját kis szabályai, nem törvények, nincs leírva sehol, mégis ragaszkodunk hozzájuk, mert valahogy jobban működik tőlük az életünk. Mai kérdésünk, mi az egy saját szabály, amit kialakított az életében, és amitől tényleg könnyebbek vagy jobbak lettek a mindennapjai? Hallgassuk, önök mit írtak? Beáta írta nekünk Zentáról, haraggal nem fekszem le, nem biztos, hogy estére mindent megoldunk, de legalább annyit kimondunk, holnap folytatjuk. Gergő a következőt írta, reggel az első fél órában nem nézem meg a telefonomat, kávé reggeli, aztán jöhet a világ, sokkal nyugodtabban indul a napom. Mónika Adánról a következőt írta, az én szabályom, ha 5 perc alatt meg tudom csinálni, nem halogatom. Meglepően sok bosszúságtól megszabadított. Zoltán Magyar Kanizsáról a következőt küldte, vasárnap nem dolgozom, régen mindig csak még ezt az egyet megcsináltam. Ma már a vasárnap a családé. Réka Horgosról, ha írta a következőt, ha valami felidegesít, nem válaszolok rögtön, várok 10 percet, sok olyan üzenetet nem küldtem el így, amit később biztosan megbántam volna. Norbi a következőt írta, soha nem megyek éhesen bevásárolni, ez nem életfilozófia, hanem pénzügyi stratégia. Ágnes a következőt írta, nekem az vált be, hogy minden nap kimegyek legalább 20 percre sétálni, akkor is, ha nincs kedvem, utána mindig van. A következő üzenet név nélkül érkezett. Aki fontos nekem, annak megmondom. Régen azt gondoltam, úgy is tudja, ma már nem hagyom a fontos dolgokat kimondatlanul. Judit is írt nekünk, én megtanultam azt mondani, hogy nem. Magyarázkodás nélkül is sok év kellett hozzá, de sokkal könnyebb lett tőle az életem. István is írt nekünk Oromról, az én szabályom nagyon egyszerű. Egy rossz nap miatt nem mondom azt, hogy rossz az életem, holnap újra próbáljuk. Kata is írt nekünk, este mindig előkészítem, amit reggel keresnék. Ruha, kulcs, táska. Mióta ezt csinálom, körülbelül 30%-kal kevesebbet kiabálok reggel, hogy hol a kulcsom. Eszter pedig a következőt írta, nekem pedig az, minden nap legyen legalább 10 perc, ami csak az enyém. Lehet kávé, zene vagy csend, de az a 10 perc kell. Érdekes, hogy egyik szabály sem valami hatalmas életbölcsesség. Ne válaszolj mérgesen, menj sétálni, mondd ki, ha szeretsz valakit, tedd le néha a telefont, és ne menj éhesen bevásárolni. Talán éppen a kis szabályok működnek a legjobban, mert minden egyes nap tudunk tenni értük, és lehet, hogy a mai válaszok között valaki megtalálta azt az egyet, amit holnaptól ő is kipróbál. Köszönjük, hogy ma is velünk gondolkodtak, folytatjuk zenével itt a Panda Rádió hullámhosszán.

Radio. Hit music. Panda Rádió.

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.